0: gaz.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsék nagy hajózása reggel 7 órától. A Szántódrév kombkikötőből elindul a hajó, amire már 6 órától fel lehet szállni. Aki felfér, felfér, mindig hosszú a sor. Időben oda kell menni. Viszont idén is lesznek sztár vendégek és extra zenei fellépők a hajón. A BSU-vel és DJ Metzger Vikivel is együtt bulizható majd. A Viki pedig most is jön, méghozzá Nagy Bogival és Miss Mooddal. Az igazi mai slágerük az éden, amit már is indított.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, picit lassabb tempó után, picit gyorsabb, és egy igazi nagy nyári favorit. Alex Kenji érkezik, már is szerintem mindenki tudja, és azt is, hogy most ezt a dalt fel kell hangosítani. A Bumble, amit indítok a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opelite, egy olyan dal, ami egy picit tévútra vitte a rajongókat elsőre, mert hogy ugye ez egy olyan kőzet, ami drágának tűnik, de nem az. Ehhez képest nem valami üres dologról szól, hanem egy igazi nagy szerelemről és egymásra találásról. Taylor Swift, Opelite, ez jön a rádió egyen.

0: beszélj.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
3: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
4: Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is felesleges duma nélkül, megállás nélkül hozom a kedvenceket. Rádió egy DJ-t is választottam, Regán Lilittől a legújabbat, a Hiamit, de hozom Sam Feldet, Jennifer Lopez, Joel Corit, a kezdésben pedig Kámrádot. Mindjárt ezzel a nagy kedvenccel a Be My Nap folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Helyzet jelentés, gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráram fertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat- és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig az előző héten Majorkán volt, nem csak nyaralni, hanem fellépni, sőt vissza is tapsolták. Eredetileg egy bulira hívták, aztán olyan jó volt, hogy mondták, hogy hát ebből még kéne csinálni, és csinált is. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elindult a nyári szünet, és ezzel együtt mi is átálltunk extra nyári időszakra. És azt találtuk ki, hogy miért ne lehetne hosszabb a Live Mix, amivel a délután pörgetjük fel. Szóval hosszabb lehet, Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma délután 5 órától egészen 7 óráig, és így lesz ez minden nap innentől kezdve. Ez a nyári hangulat szerintem tökéletes, és ez a dal is tökéletes. Egy óriási DJ Sam Feldjön Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Heart Like Mine a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, legyen, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék. Már Atisnál is lehet nyerni Dunapart Fest páros belépőket. Amikor Ati szól, 10-ként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a belépőt. Most meghozom az újabb nagy kedvencet, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, és már csak 2 óra is jönnek Balázsék, akik ugye pénteken hajóznak, annyi hallgató valamennyi csak felfér a hajóra.

0: A szántódrév.com kikötő, a radio1.hu minden további info ezzel kapcsolatban, ez pedig a kezdés a következő óra elején, Ed Sheeran és az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hol lesz 2 órás a Live Mix mától? Na náhogy nálunk. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerekkel. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, Martin Garrix-el. Ez a Butterflies. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és rengetegszer megkapja Bibi Rexa, hogy milyen stílusban érzi a legjobban magát, ő pedig erre mindig azt mondja, hogy ha hiszitek, ha nem, én pont azt szeretem, hogy tudok ugrálni a stílusok között, és hát közben meg akármilyen stílushoz is nyúl hozzá, abból óriási sláger lesz. Ez most a legújabb, egy Faithless dalt gondolt újra Bibi Rexa, az igazi mai sláger a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pénteken, Balázsék pedig hajóznak a Balcsin. Minden info a radio1.hu, rengeteg kérdésen ilyenkor éjszaka is, akinek tudok, válaszolok Viberen, de tényleg nagyon-nagyon sokan szeretnének ott lenni. A hajó viszont csak egy bizonyos létszámú ember tud befogadni, szóval időben oda kell érni, mert érkezési sorrendben lehet majd felszállni pénteken. A vajon egyébként tudja, hogy ott lesz a BSV és DJ Metzger Viki is. Zenélni fognak, Viki pedig most nagy bogi és des igazi mai slágerének. Egy picit felpörgetett, egy picit Metzger Viki is változatával jön. Ez a Jó leszek újra itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron is a Rádió egy viszi el a legmenőbb helyekre és a legnagyobb bulikba a hallgatóit. A mai napon is lesz játék, most a Dunapart Festre lehet tőlük páros belépőket nyerni. Attisnál már indul az első kör, amikor szól, tizediként kell csörögni, mondani a szlogent, és pif, adjuk is a belépőt. Én pedig most pif, hozom is az újabb igazi mai slágert, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában. Elismeréseket adott át a tankerület vezetése. Több baranyai településen karbantartási munkát végez az EON. Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában, a KSH adatai szerint. A turizmussal és vendéglátással foglalkozó most megjelent kiadvány egyebek mellett az éttermek, büfék és cukrászdák számának alakulásáról is tájékoztatást ad. A 10 éves időintervallumban vizsgált legfrissebb adatok szerint Magyarországon tavaly június végén 35.404 kereskedelmi vendéglátóhely működött. Számok az elmúlt 10 évben negyedével esett vissza. Legnagyobb mértékben 44%-kal az italüzletek, a zenés szórakozóhelyek száma csökkent. Éttermekből és büfékből 16%-kal kevesebb üzemelt, mint 2015-ben. Baranyában 10 év alatt 15,2%-kal csökkent a vendéglátó egységek száma. Vége a tanévnek, Pécset tartották meg a Pécsi Tankerületi Központ megyei pedagógus napi ünnepségét. A Magtár rendezvényházban lezajlott rendezvényen elismeréseket adott át a tankerület vezetése. Több komlói és vármegyei település pedagógusának tevékenységét ismerték el. Az ünnepi eseményen az EFAMI kispöndölyös táncosai is felléptek, akik kis szekeresi táncokat adtak elő. Ezen a héten több baranyai településen végez karbantartási munkát az EON. Június 25-én Komlót is érintik a munkálatok reggel 8-tól délután 4-ig. Egészen pontosan az Alkotmány utcában és a Berek utcában nem lesz áram. A hálózati karbantartási munkák során hosszabb, rövidebb ideig tartó áramszünetekre kell készülni. Türelmet kérnek. Drámai események játszottak le a hétvégén a Selye város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újraélesztésre volt szükség, szerencsére sikerrel járt és stabil állapotban szállították kórházba. Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodó sávot zárták le jó utat. A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel, június, nézem ki a naptárat, 22, igen, 22-e van, Paulina névnap, na, és hétfő, és indul az újabb nagy kedvenc, Taylor Swift-től lesz legalább kiváltanul mondom, meg azt is, az Opel Light az igazi mai sláger címe, ez jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition, csak itt a Rádió Egyen. A Maroon 5 jön.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma is ilyen 31 fokkal indul a hét, de azért esőre az ország nagy részén elszórtan számítani kell, és a hét kb. Pont így Ctrl-C, Ctrl-V-vel pörög majd tovább. Pár perc, és a legfrissebb infók után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Pénteken, most pénteken pedig jön a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel. Ja, igen, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy úgy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?

0: őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
1: Úgy, ez egy romantik, de... De tessék, győzik-e? És ezt mi, láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet most tudod?
0: Tényleg, a... leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
1: de miért
0: jutunk?
1: Van
0: hát
1: ez még az agyamban?
0: Igen, szeretem olyan őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
0: Akkor már inkább a García Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
0: Júj, de szar!
1: Ez
0: de
1: nem érettségi tétel?
0: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az évként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: De ez rendesen. Jó, versbe, de akkor versbe, okay.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
0: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
0: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
0: simán.
1: Dallam nélkül, igen.
0: Dallam nélkül kell elmondani, igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom, jó. Itt addigra nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni hát, most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
1: Sírok közben, mert tudom.
0: Addig csokonai, kérdezi. Van még
1: hat verszak, amik benne, hogy ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tud ez győzike megtanulni?
1: Szerintem sem vagy őszintén. De úgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, együtt erre. Na, és most ugyanezt? A Picsa együttese. Hadd szóljon. Megvan?
0: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
1: jó,
0: fogjátok.
1: Jó, jó.
0: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcol értem.
1: Egy dolliról próbálj
0: meg. Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
0: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
0: Igazi mesemondó nagy király.
1: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
0: Nem tudom hozni. Az a vagy
2: annyira... Elröhögj, nem lehet.
1: Pedig keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
0: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.
2: Szár! Úristen!
1: Jaj, Isten, nagyon jó, a hangod nagyon jó.
0: Persze, jó. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom.
2: Nem,
0: ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évek, ez egy dalszöveg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
0: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod,
2: ezek himnuszok.
0: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
0: Kéne,
1: a Brad Pittnek
0: nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
1: Csak női szerepeket hoztak.
0: Igen.
1: Na, Feri, gyerünk.
0: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
0: Mi ez?
1: Micsoda?
0: Mi az?
1: Ezt elírtad fel is?
2: Gyere, bújj hozzám!
0: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
1: Ó, azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
1: a hegyekbe fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
1: Differenciáltabb.
0: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
0: Ú, ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
1: délelőtt.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
1: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
1: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
0: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
1: Az Ákost az indián táncot, tessék.
0: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
1: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
0: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
0: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
0: Akkor haragudott meg?
1: Mit csináltatok vele?
0: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
1: Egyébként úristen, szerintem... kisgrofóta a nézését és a járását, ha az nagyon kevés lenne.
0: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
1: Figyelj, szegény vagyok, szegénynek születtem.
2: Megvan!
1: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Én csak ilyen áldozati szerepet tudok szavalni.
0: Tessék, ez mi?
1: Igen.
0: Dübörög a lábunktól a föld.
1: Ú, de jó, gyerünk, de ezt gyerünk.
0: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, Latinovics.
1: Ugye?
0: Latinovics vagyok.
1: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
0: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó.
0: Ez Emergency House volt.
1: Amúgy tudod, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyre. Kezeket fel.
0: Még egy perc.
1: Isten, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics, isteni.
0: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
1: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
0: Szexvajon mit?
1: Igen, de úgy ahogy az előbb.
2: Szexvajon mit? Egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
0: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
0: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
0: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
1: Egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
0: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
3: Na meg van.
1: Ez a szex valami?
0: Ez a szex, szex valami.
1: Szerint most töpölj magára zárt az irodaajtót.
0: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
3: Ez vajon mi?
1: Ez vajon mi?
2: Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
1: Vajon mi?
0: Vajon mi?
1: Nem tudod, a vaj, azt, hogy vajon mi, azt nem fogok komolyan mondani.
0: Ha szeret, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajon mi? A szeret vajon mi? Nem ilyen volt? Ilyen volt.
2: A szex vajon mi? A szeret vajon mi?
0: Szemben menni, ez baby, ez a szex. Ő ennek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
1: Mit csinál most a pén?
0: Hát ez hol
1: járt el a fájdalom?
0: Én nem tudom, hogy hol van.
1: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
0: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
0: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasonlok.
0: Igen. Igen.
1: Hát ez nagyon könnyű
0: igen,
1: volt.
0: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
0: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsülve.
0: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Vörös Sándor, a Didi.
0: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Úgyhogy annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem?
0: Majd, Didi, majd annyira szági. Annyira infantilis.
3: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
0: Igen. A Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
0: tehát, hogy még
1: mondjak
0: mindig
1: el.
0: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Ezt talált ki.
0: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
0: Jimmy, bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
0: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát
0: és olvasva, dobáltam. Igen, olvasva százszor durvá, mint énekel.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
0: Igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Tovább csökken Baranya népessége, szombat óta közvetlenül érhetők el a strandok Komlóról. Baranya megyei horgászviadalt szerveztek a fiataloknak. Jó reggelt! Tovább csökken Baranya népessége. Baranyában a tavaly évre vonatkozó adatok szerint jelentősen csökkent a születések száma az előző esztendőhöz képest, bár mérséklődött a halálozások száma. A KSH legfrissebb kimutatása alapján tavaly megyénkben 2350 gyermek született, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 4900-an haltak meg, amely 2,4%-os mérséklődés jelent. Mindez tehát azt mutatja, hogy összességében 2550 fővel csökkent Baranya népessége, 1,4%-kal nagyobb mértékben, mint az előző évben. A korcsoport szerinti megosztás azt mutatja, hogy a 0 és 14 év közöttiek száma is csökkent. Elkezdődött a nyári szünet, így szombat óta közvetlenül érhetőek el a strandok Komlóról. Életbe lépett a nyári autóbuszos menetrend. Komlóról ismét átszállás nélküli járatokkal utazhatunk a Balatonra, Zalakarosra, vagy éppen Orfűre. Naponta indul járat Komlóról Harkányba és Siklósra, de vannak olyanok, amelyek csak hétvégén indulnak el. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat fogtak ki. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodó sávot zárták le, jó utat. A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Feri kettecském, még csak jó reggelt, hello!
2: Szevasztok, ennyire megviselt a hétvége.
1: Kicsit lent vagyok, hát de nem felkipientem, meg van kedvem, meg jó a kedvem, de úgy sűrűbe voltam hétvégén, és ez most úgy kicsit úgy megérkeztem ide, így körbevesztek, kávét kapok, mindenkinek hallgatom a kis hétvégét, meg élménybeszámot, és így megültem. Meg korábban jöttem, tudod, és nekem ez nem fegyverem, ez a 6 óra 8-kor megérkezem, és 10 percet ülök, nekem az egy alfába való visszatérés.
2: Igen, ott van vége a reggelednek.
1: Én 14-kor bejövök, és 15-kor ugyan nyomjuk a gombot, de beültem 6 óra 8-kor, és nem azért, mert nem mondhatok érdekeset, de egy 10 perc monitor bámulás az nekem mindig azzal jár, hogy hó, na, akkor mi vagyok itt ilyen korán. De mindenkinek jó hétvégéje volt, ahogy hallom.
2: Ó, nagyon, nagyon. Én kérlek szépen Domoszlón jártam, ugye Máté barátom kisebbik lánya elballagott,
1: akik ballagások
2: a keresztszülei. Hát nagyon vicces volt a dolog, mert ugye ez nem egy túl nagy település Eger alatt, úgyhogy 11 ember ballagott az osztályból.
1: Nekem is annyi volt a gimis vége.
2: Ne!
1: Mi 15-en kezdtünk, ez egy sportosztály volt, és 10 ballagtunk, vagy 9-en, vagy 10 végeztünk.
2: Igen, fura. Csak már úgy fura, ugye?
1: Hogy hozzá nagyon, vagy szokva 20-as, 30-as osztályokkal.
2: 20-as, 30-as létszámok vannak, és akkor egy ilyen nagyon szép, nagyon családi volt. Igazgató néninek arra volt ideje, hogy mindenkiről mondjon érted egy hosszasat, egyesével búcsúztatta el a diákokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes volt így a dolog. Megnéztük, ájúdozó diákok természetesen a 40 fokban, amit el tudsz képzelni, pedig így viszonylag korára rakták, tehát 8:30-kor elindult a móka, de ezért 10-re mire vége lett, mert itt évzáróval van egybekötve, akkor meghallgattad, hogy...
1: Jaj, ezeket még mindig nyomják, ezek a rossz komcsi ilyen, de miért kell? Nekünk olyan jó az iskola ebből a szempontból, nem nálunk zárjuk is az évet.
2: Semmi, hello, sziasztok!
1: Kerti parti, egy mondat a dirigitől, együnk, ígyunk, legyen vége, és talán mindenki a saját osztályába megkapja egyébként.
2: De már nincs is izé, már
1: bizijét.
2: Hogyha bizonyítvány papíron nincs.
1: Nincs, nekünk ugye töprengőnek hívják, például a kicsit a krétába elolvasod, csak ilyen jellemzéseket, szövegest kap a Noel, de hogy nincs ez a fél órás díri beszélt, miért nem volt tudják az igazgatók elengedni, meg a himnusz, meg a szózat, meg a mit tudom én.
2: Mert itt úgy gondolták, hogy kis létszámú az iskola. Mamma!
1: Oda nézzé!
2: Megvan, megfújta a hajadat a szél.
1: Motorra jöttél?
2: Micsoda tupíró?
1: Nélkül.
3: Igen! Nem tupír, csak fel volt fogva.
1: Én is azt nézem, hogy olyan, mint a motorra jöttél, a bukós is a nélkül.
3: Köszönöm szépen, minden Bridget Jones nevében.
1: Megfújt a szél, megfújt a szél.
2: Megfújta, itt van. Tényleg ilyen kicsit.
1: Igen.
3: Annyi, hogy homlok magas, nem, simán csak meg van mosva. Ennyi tud.
2: Ja, hogy ennyi, ezt nem láttuk ennyi az elmúlt 2,5 évben.
3: Igen, mert reggel mindig felszoktam fogni, hogy túléljek, és akkor most, ugye, most nem. Valamiért ott nem fogva.
2: Most így
3: igen,
2: alakult.
3: Igen. Annyira sietem, hogy rosszul parkoltam, úgyhogy pörgessük meg ezt az adást.
2: De várjál, 10-ig
1: hát kell állnod, vagy rossz helyen vagy?
3: Kicsit elnéztem ott arányokat.
1: Kicsit messze álltál meg a Járda-szigettől?
2: Most kicsit, akkor egy sáv nincs.
3: Nincs egy sáv, de nem kell, mert csak a hegyalja úszóval. Ezt a musa használják sokan.
1: Igen. És az jó, mert nem is belátható az a jobb kanyar, finoman, tehát óvatosban legyen. Nyugodtan
3: minden. Mi történt az arcszörzeteddel?
1: Kérlek szépen, levágtam.
3: Ki ez a kisfiú?
1: Levágtam. Elég volt. Nagyon nagy borosta volt, már itt levágtam, megszabadultam tőle. De meg egy héten belül. Ne törődjél vele.
3: Egy fiatal tínó ült velem
1: szembe. Igen, tegnap nekiálltam, mondom, ha már hajam ilyen bogja, akkor legalább a szakállamat levágom, úgyhogy...
3: Not approved. Hát ezt nem is hiszem már. Zsüléces írban adtálom, hogy többet ne engedjük meg ezt Balázsnak.
1: De gyerekek, egy hét és újra itt van, úgyhogy...
3: Egy hét?
1: Egy hét alatt ez olyan gyorsan megnő, hogy megérkezik.
3: De
1: amúgy
3: mínusz 15 év konkrétan.
1: Igen, ugye? Ez mínusz 15 évként leszedem, és igen. Igen,
3: csak
1: igen,
3: hogy Feri mit dobna, hogyha leszedne a sajátját.
2: Egyszer meg
1: mínusz 15.
2: Neked. Mínusz 15, de tényleg.
1: Nagyon hosszú volt már hétvégén.
2: Nagyon vicces. Nekem ráadásul ugye itt előltök ősz, tehát ha ez lemegy, akkor így azt fogom, hogy ki ez a délceg fiatal? Nem.
3: Én most
2: ki ez a
3: fiatal
2: ember?
1: Ki ez a vicces George Clooney-ten, kérem szépen.
3: De lehet kérni bajszot? Csak hogy bajusz maradjon.
2: Csak bajusz, persze. Mm-hmm. Majd levágjuk itt.
3: Jó.
2: Jó?
1: Nekem az lesz majd, csak bajusz.
2: Hát a forgatásra.
1: A Most Wantedre betolom csak a bajusz.
3: Rendőrbajszi.
1: Rendőrbajszi meg lesz. Gyerekek, Balaton megnyitott, jelentem, vízünk nincs. A 2500 ér a sima lángos, 1800 a sima, 2005 a sajtos tejfölös, bekezdtük a szezont, csipős, de jó a vízminőség és jó az idő, és nagyon sokan vannak Balatonon, gyerekek. Nem tudom, idén lejjebb mentek az árak, vagy mi van, de azt kell, hogy mondjam, hogy júniushoz képest ez hosszú. És tegnap volt minden idők leghosszabb éjszakája. Fönn voltatok, néztétek a holdat?
3: Olyat aludtam, akkor ezért volt
1: olyan jó. Feküdtettek kint a csillagos ég alatt?
3: Nem sajnos.
2: De most már rövidülnek a...
1: Rövidülnek. Tegnap meg volt a napfordulónk. Tegnap volt a leghosszabb nappalunk, és a legrövidebb éjszakánk. Szeretem azért a másikat, meg decemberben is nagyon szeretem. Akkor tüzeket gyújtunk, hogy ünnepeljük a fényt és a világosságot. Most elbúcsúzunk, megyünk a sötétbe.
2: És most mit gyújtottatok? Nádas?
1: Most semmit. Most ilyenkor csak nézed az eget, és nézed mondd, a holdat.
2: Most volt a szent, milyen éj van most?
3: Szent Iván.
1: Szent Iván.
2: De azt most kell, a tüzet kell gyújtani. Nagy nem. Mágiák.
1: Nem, a tüzet azt decemberben gyújtott, mágiát csinálsz, és ünneple...
2: De is, ne beszélj már ülyességeket.
3: Hát a... Szent Iván ilyen is van tűzakás.
1: Lehet, hogy Szent Iván is raksz tüzet, de ugye te decemberben ünnepled a téli napfordulót, amikor elkezd, akkor van a leghosszabb éjszaka, és a leghosszabb éjszakán raksz egy nagy tüzet, és kezded ünnepelni a fényt, amit újra beengedsz, de ettől függetlenül Szent Iványon is lehet, hogy gyújtasz.
2: Hát még tűzugrás is van.
1: Igen, de ez most a leghosszabb nappal volt, és megyünk bele az éjszakába. Nem. Igen, igen, igen.
3: Szerintem kultúra függő, teljesen őszinte lesz.
1: Egyébként így van, ebben van pogány ünnep, ebben van kelta.
3: Mindenek találtak már egy gyújtogatást, ezt ti is tudjátok, hogy a legolcsóbb biznisz az a gyújtogatás.
1: Igen,
3: és
1: de télen van
3: nagy,
1: a világosság ünnepe.
3: Igen.
1: Karácsund, ugye? Nem, nem.
2: Igen, végre.
1: Végre elmondhattam újra. Karácsund, hát ez egy pogány ünnep volt a Karácsund, ugye így volt, ez volt a nem, hogy Karácsund. Rosszán ezt átvette a kereszténységet, semmi közünk nem volt ehhez igazából.
3: A hétvégén is a Balatonon voltam, és meg kell mondjam, hogy a közlekedés azért nem az igazi.
1: Miért nem jöttél be hozzám?
3: Mert a másik oldalon voltam.
1: Ez egy nyomós ér.
2: Igen, meg nem akart.
3: Nem megyek el a szegényekhez.
1: Ezt is megértem.
3: Én a
1: nem szereted a
3: voltam.
1: Szegény szagot, ott déli part, az északi part, ott Heli Hansenes felhajtott gallérosok.
3: A borzasztó emberek, figyelj, én láttam egy családot, akinek a teljes, tehát voltak, mondtam, hatan, és minden családnak... és vagy piros, fehér, kék, vagy kék, fehér, piros színolt a ruhá, és mindegyik nagy betűkkel rá volt írva a márka, ami valami a póló.
1: Heli Hansen valószínűleg.
3: A póló, nem. Minden rá volt.
1: Füreden felhajtott gallér? Az,
2: hát az a póló, akkor Lanflauer.
1: Lanflauer vagy Heli Hansen, és mindenkinek van egy vitorlás, ami nem az ő, és nem tudja vezetni. Nem tud kiállni a kikötőből, se, de nagyon vitorlázik.
3: Zsan, ez nem kanyahodik.
1: Van egy vitorlásunk, de nincs időnk lejárni. Ez Füred.
3: Rettenetes dolgok, löglegetik a poharukat, tudod, így a bort. Így lötyögtetik benne.
1: Igen, de felléptél, vagy mit csináltál?
3: Felléptem, igen, és akkor ilyenkor ott szoktam megszállni Füredet, mert ott szeretek lenni, amúgy van egy
1: hol
3: tök jó hotel.
1: Meg? A Wellness Hotelben?
3: A Wellness Hotelben.
1: Szeretem azt a hotel.
3: Az egy jó hotel, igen. És akkor néztem át rátok a másik oldalra. Ott vannak, nézem.
1: Na, nézd a szegényeket, ott nézd a prolikat ott a déli parton.
3: Én tudom, milyen nyaralót szeretnék a Balatonon, mindig eltervezem, hogy egyszer majd kikutatok egy ilyet.
1: Na,
3: miért? Hogy ott Zamárdi környékén vannak azok, amikor pici telken pici ház, de tudod, az a pici ház, ami ilyen, mint a kocka vagy valami, fel van félig rakva azzal a furcsa terméskővel, tudod, nem tudjuk, hogy miért csinálták, valami fel van félig rakva, és olyan a kerítés, hogy ilyen hajlított fémből van, és régen ez nagyon tetszett nekem, hogy tudod, én balatoni kerítéseket csináltak.
2: Halakkal,
3: vitorlással. Én olyan kerítést szeretnék. Nekem csak a kerítés miatt kell egy olyan ház.
1: Nézzek neked eladót?
3: Egy olyan kerítéses
1: házat. Ha bringázom, ott én nagyon sokat járok Zamárdi, Szántód, Völdvár, Szárszó vonalon, mert ott vannak a verém, és mindig megállt hozzájuk inni. Nézzek valamit?
3: Igen, köszönöm. Egy olyat szeretnék, egy nagyon kicsi telken kicsi, hát közel a parthoz, aminek ilyen hajlított kerítés. A kerítést lehet, meg lehet utólag is csinálni.
2: Jó, az most vagy 300 milliónál csak szólok. A közel a víznél, mert akkor tudod most már, a közel a víznél, azt be kell rakni a telket.
3: Balázs, az a legjobb, meg is vennéd nekem.
1: Jó, erre gondoltam, hogy mire lejössz, azt mondom, hogy készen van.
3: Csak egy kulcsot dobjál vele a postaládámba.
1: Jó, de nézek, akkor nyitott szemmel jár. Néha ki lehet fogni, meg most megszaporodtak az eladó ingatlanok, nem tudom mi van. Ugye a Covidnál teljesen lehetetlen volt, kétszeresére ment minden.
2: Menekülnek, nincs víz.
1: Vagy nincs víz, vagy szárad
3: ki. Hát már volt azért, nem?
1: Volt ilyen, de most kicsi ingatlan áresés van, és felszabaduló ingatlanok is vannak. Egy 5 évig nem tudtál ingatlant venni a Balatonon, mert föl se rakták, mert elment így kéz alatt. De most lehet mozgolódni. Vízparti kell, hogy legyen mindenképpen?
3: Nem kell vízparti, ezt ki sem tudnám fizetni. De ott közel, valahol ott közel, tehát azon a részen. Tehát nem fenn ott a hegyes részeken, vagy a kombosokon, hanem ott a közel.
1: Tehát mondjuk nem Kaposváron, mondjuk.
3: Nem Kaposváron, a Tatabányán.
1: Annál közelebb legyen a vízhez, mondjuk, mint a Kaposvár.
3: A Balaton nyaralók Tatabányán van. De igen, igen. És a vízi is. Nehogy is, nem az medence. A pici olyan, hogy izé, tudod...
2: De mennyire 20 négyzetméter?
3: Nem kell 20 négyzetméter, 50 négyzetméter. Tudod, az, amit úgy tudsz megfizetni, hogy közben nem kell eladni az egyetlen gyerekedet, hogy ezt
1: jó,
3: tudod.
1: Jó, nézelődök a faluban akkor, meg ott mindenfelé.
3: Van még olyan halacskás kerítés szerintetek?
1: Van, biztos. Nagyon sok olyan nyaraló van, képzeld el, amire én is vadásznék úgy, mert nem eladó, de nem jár le senki, benőtte a gaz, és nem tudom, hol a tulaj.
3: És beköltözni, csak simán?
1: Hát ezzel már gondolkoztam. Szerintem senki nem tűnne föl.
2: Nem szólnak.
1: Szárszó és Földvár között még mindig van egy-kettő ilyen. És úgy várom, hogy egyszer tegyék már ki az eladó táblát. Ugye, régi kerítéssel, benőtt kis házikóval, de vagy meghaltak, vagy nem foglalkoznak
3: vele. Bent vannak.
1: Vagy bent vannak, és mumifikálódtak, és nem, egyszerűen nem teszik
3: de
1: ki.
3: De ezek olyan aranyosak, nem? És tudod, van egy ilyen kis szoci hangulata?
1: Nagyon jók
3: vannak.
1: Nem nagyon
3: szoci, olyan kellemesen szoci, olyan, és akkor egy pici fű, meg néhány a nagy fa.
2: Fenyőfák.
3: Nagy fenyőfák, igen. Olyat szeretnék.
1: Na, az nagyon, nagyon jó egyébként. Jó, nézelődöm neked, és akkor...
3: Ezért 5-600 millió forint, akkor azt mondod?
1: Nem, ezek nem. Figyelj, ezek nem. Meg leraksz rá egy pici házat, lebontatod. Lehet azért ott szakkörözni, nincs, nem. Azért az 5-600 millió az már a felső vége. 8.
3: Láttam 1,4 milliárdért Tihanyi Vityilló, csak mondom.
1: Na, azt én is láttam egy külön az életés, ami úgy elkezdődik, hogy nem, ez nem egy menekülő neres villája, igen, azt igen. Egy csávó beszél
3: de
1: benne.
3: De tudod, akkor azt mondja, hogy nem akartam, de. Igen, szóval, hogy
1: hatalmas medencés villa, Tihanyból ránézel a Balatonra, és most azt csinálják az ingatlanosok, ugye, hogy már TikTokra, meg mindenhova már ilyen videókat forgatnak, és ilyen menő szakállas csávó. Nem, ez nem egy menekülő neres villája. Ha te is erre gondolsz, hogy ez a te hely, gyere, 1,4 emeletet is ülsz, jó, hát mondom, meg köszi. Szívesen megyek, megnézem hétvégén, de ki a fene.
2: 1,4
1: emeletet, és fönt van a hegyoldalba, gyönyörű feszített medence, és hogy ilyen nem is tudom, milyennek a neve, milyen medence ez. Minden érdekes, hogy könyökölsz benne, infinity, könyökölsz benne, nincs vége a medencének, és látod a tavat. Az tehát a medence a tóból folytatódik, láttam én is. Azért csorgott a nyálam.
3: Hát az elég durva néz ki, de mit kell tenned 1,4 milliárdért, Balázs?
1: Nekem? Semmit. Ja.
3: Megjön a pénzenek.
1: Nekem semmit lehívni egy egyenleget.
3: Nagyon tetszik a gazdag nevetése. Hallod a gazdag nevetése?
1: Hallod? Megbántottad a szárszójakat, hogy szegények vagyunk, most gazdagon nevetek.
3: Nagyon tetszik, hogy rögtön lesz a gazdag nevetése. De érdekes, ezért mondom, hogy eljátsza nekünk itt a szegénységet.
1: Jó, hát mi ott délen érted, ott el vagyunk ott a déli parton. Tűzi víztározó egyébként nem medence, és egyébként tényleg így van. Tényleg így van.
3: Édes Istenem, hát figyelj, nem tudom, Ferinátok mi a helyzet a vízzel? Esett, láttam hétvégén.
2: Hát óriási eső volt, 5 másodpercig.
3: De az engem tudod, kapott el a hazafelé jövet, igen.
2: De egyébként tényleg ilyen elindult, figyelj, mondom, végre is rohadt nagy felhő volt. 5 másodperc szakadó eső.
1: De azt
2: is
1: segítene rajtatok.
2: Ja, nem, hát itt hosszú hetekig kéne ilyen intenzitással essen. Vannak még nyomokban azért tartalmaz vizet, tehát még lehet, szerintem egy hónapig körülbelül még fürdő.
1: Imádom a Vitézinek ezt a posztját, zseniális, elmondta, hogy 50 milliárdért építettek ezek a szerencsétlen barmok kajakkenu központot, nyilván szétlopták magukat rajta meg teljesen. Ebből az 50 milliárdból meg lehetett volna csinálni a vízpótlást, megépítették nagyon tipikusan, neresen az egészet úgy, ahogy kell, brutál sok lóvéval, szarul egyébként, de nincs benne víz. Hát, és az az 50 MRD, abból meg lehetett volna csinálni a vízpótlást.
3: A Lipsa, 40 milliárdba került volna a vízpótlás, és 50-be került a...
2: igen. És ahol most ott áll az a gyönyörű épület egyébként, meg minden. Nekem van tippem egyébként, hogy abból előbb-utóbb hotel lett volna, hogyha folytatjuk, igen, tehát, mert igen. Azt olyanra építettük.
1: Meg abban nincs benne 50 MRD. Tehát ja, 50 MRD-ből konkrét a Burj Khalifát megépített kis túlzásra, tehát hogy abban nincs benne 50 MRD.
2: És akkor most van kajakkenu akadémiánk, de nincs hozzá vízünk. Hát mindent egyszerre nem lehet, gyerekek.
3: Gyakorolni. Ha nem tudod mederbe csinálni, akkor nem menjél vízbe, én azt mondom
2: neked. És ugye azért érdekes ez, még mikor ezt elkezdtük építeni, akkor már tudta mindenki, hogy baj lesz. Tehát, hogy azért a Velencei tónak az állapota, az nem most derült ki. Ez már évekkel ezelőtt.
1: Kongatták a vészrangot, persze.
2: Hogy, ha egy kicsit kevesebbet tetszek eltenni, többet a vízre, akkor most minden van.
3: Jaj, borzasztó sok. Az élővilág. Abban a
2: beköltöznek a hotelbe, igen. A siklók.
3: Nem? Hát... Majd utána ellátják őket
1: addig. Igen. Gyerekek, nincs nyári szünet SMS, úgyhogy nekem ez kicsit hiányzik, de rendben van, ez így szép, mint amikor eltemeted egy hozzátartozót, és tudod, hogy vége, és már nem próbálod felkelteni.
3: Szerinted tök ugyanaz.
1: Hiszen meghalt, tehát hogy már nem kelteged, és nem beszélsz hozzá, hiszen ő már nincs, valószínűleg itt van, de már úgy ez a rovat ez úgy meghalt, csak úgy hozzánk tartozott. Viszont fantasztikus, itt van, majd beolvasom, hogy mit írt.
3: De van a ezzel kapcsolatban is ilyen Bardó, hogy 42 napig még itt van közöttünk a
1: Bardóban majd, a köztes létben.
3: De ezt lehet tudni, ez még van.
1: Igen. Viszont Zsülc integet, úgyhogy ráfordulunk akkor a hírekre. Jó, és akkor elkezdjük ezt a hétfőt. Játék, hírek, reklám, jelentkezés, muzsikák és minden finomság. Úgyhogy itt vagyunk mindjárt nem sokára.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
6: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Szinte alig épült új lakás Baranyában, az állatoknak is melegük van. Molnár Gusztáv visszatért Komlóra a hétvégén. Jó reggelt kívánok, jönnek a hírek.

0: A többi városban, míg a maradék 16% a kisebb településeken került átadásra. Mindegyik kategóriában elmaradt az épített lakások száma az előző évhez képest Baranya vármegyében. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűzőnapsütés szinte senkinek nem tesz jót, erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak árnyékba húzódni. Volt olyan, amikor Molnár Gusztáv színészi alakításainak köszönhetően szerepelt a címlapokon. Többször is elvesztette viszont azóta a küzdelmet az alkoholizmussal. Majd megnyerte a Starboxot, jóra fordultak a dolgai, megnősült, újabb gyermeke született. Molnár Gusztáv a hétvégén visszatért Komlóra, ahol focigálát rendeztek a felépülő közösség számára. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodó sávot zárták le jó utat. A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermej.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, most akkor hánynap van iskola kezdésig? Nem érdekes, gyerekek, a 80-as végű SMS-ezőtől elbúcsúztunk, és még csak a nevét sem tudjuk, és ez így van, jól. Bár írt egy SMS-t, és szerintem ez ő, most keltem fel, első gondolatom volt a fekete-fehér, hívjatok, még ő is gyász időszakban van, még ezt ő sem engedte, legalábbis 80-as a vége, de nem hívunk, nem játszol, megtetted, amit meg kellett, és vége van, ennek a kapcsolatnak vége van, haver, úgyhogy el kell, hogy engedjünk,
2: és te is minket.
1: Igen, ghostingolunk, így van. Viszont Fantás Luci visszatért, és írt egy nagyon keveset, sajnos dobhártya szakadásból lábadozom, és most már dolgozhatok, tehát hallgathatom újra a reggeli műsorotokat, nem a szakad dobhártyás hőlem, mert jó újra hajlani titeket. Üdvözlöm anyukámat és a forraszokat, Fantás Duci, aki úgy néz ki, hogy most már nálunk marad, gyerekek, nálunk marad, itt van. Úgyhogy örülünk neked.
2: Találkoztam a legdurább rajongónkkal a hétvégén. A reggelinél a hotelban éppen a lányomnak szedtem egy tányért, amikor egyszer csak valaki így jött így a perifériából, és rám sikított. Kávé előtt, és nagyon durát károkodtam, hogy mégis mi történhet ahhoz, hogy ennek kell történnie. És ott állt, mutatja a telefonját, éppen minket hallgat, ugye péntekit hallgatta vissza, és sokkot kapott tőlem, mert meghajlott neki az univerzum, hogy ott is ott vagyok, meg itt is itt vagyok. És ott állt, hogy mindenket egy elég éleforráz vett a helyzet, hogy ezt most hogy fogjuk így lemenetni.
1: Mi lesz így, mi lesz így, igen.
2: Nagyon durva volt. Nagyon. Szerintem ilyen lehet, amikor megjelenik egy kopogtató szellem valahol.
1: Igen, az nem én vagyok, 96-80 az enyém vége, jól van. Ja, az kemény, amikor hogy hirtelen meglátnak, nekem is volt most ilyen élményem, ott százszor. Nekem egy csávó jött oda teljesen transzban, majd alám tolta a két éves gyereket, és mondom, figyelj, ne csináld, azt se tudják, ki vagyok, ne erőltesd a gyerekkel a fotót, de mondom, hagyd már őket, meleg van, ne kínozd a gyerekeidet, tudod, amikor úgy, és oda tolja egy eléd a két gyereket.
3: Fogd meg őket, fogd meg.
1: Figyelj, azt se tudják, ki vagyok, ne csináld ezt, nem jó, nem kell, ne erőltesd, ne kínozd a gyerekeidet, de nagyon-nagyon-nagyon örült.
2: Mondani ilyenkor, hogy csak
1: nem
2: anyákkal
1: kell.
2: Vagyok hajlandó fotózkodni.
1: Igen, tehát ne told oda a 4 éves gyerekedet, mert nem tudja, hogy ki az. Nem is érdekli.
3: Nézd, hogy ki ez a bácsi, érted, már menne fürdeni, vagy lángos tenni.
2: 50 év múlva meg. Ez itt én vagyok Sebestyén Balázs Ottóval.
3: Egyszer ez a két fiam még sokat fog élni.
1: Igen.
3: Minek neked.
1: Igen. Szárszón helyben és környéken mi is tudunk nézni nyaralót, majd nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket. Jó magam vízfűtés, klímaapóson villanyszerelésbe tud segíteni.
3: Tehát
1: jobban,
3: a
1: mint a múgy
3: is megvan.
1: Tehát megvagy a felújítással is.
2: Jaj, de jó, csak már lenne mit felújítani. Ugye? Tehát én mondom, hogy azt, a halacskás kerítés az egy non plusz ultra, de amúgy csinálnak még ilyet? Tehát ilyet most az ember akar csináltatni. De ki csinálja ezt meg?
3: Egy jó lakatos.
2: És a lakatosok értenek a halacska készítéshez?
3: Igen, a lakatosoknak ez a munkája, hogyha kell, akkor halacskát készítenek, mást is tudnak csinálni, de ha te szépen kéred, akkor neked lesz lakatos kerítésed.
2: És akkor bele lehet írni a szövegeket, és láttam ám, mindenre képesek ezek az emberek.
3: És akkor ott lakatnék... vitorlás, ha jó legyen benne, nádast is tudnak csinálni, én olyat láttam. Szép lesz.
2: Bizony. Az a baj, hogy az ország bármelyik más területére csináltad ciget magadnak, nem néz ki jól. Az ciki. Ez csak itt lehet, ezt a balatoni életérzést.
1: Na most megnézed a tűzgyújtást, hogy most mikor gyújtunk tüzet?
3: Most gyújtunk tüzet, ilyenkor Szent Iván éj tűz, ezt így hívják.
1: Akkor ilyenkor is gyújtunk.
3: Aha. Így van, ilyenkor át lehet rajta sétálni, mint ahogy ugye mi is csináltuk, lehet ugrani, lehet csak bámulni, és egyebek. Tehát mindent lehet.
1: Jól van. Oké, okay, gyerekek.
3: 23-24 az a napforduló.
1: Nem a napforduló, az biztos, hogy tegnap volt.
3: Igen, elmúlt.
1: Az elmúlt.
3: Jó.
2: Úristen, most volt a múzeumok éjszakája.
1: Igen, az is.
2: Minden most volt a hétvégén.
3: Minden most volt, és te aludtál.
2: Én nem aludtam.
3: Nem aludtál.
2: Én nem aludtam, én a Balatonon voltam. Tudod, most mondtam el.
1: Júni 21.
3: Szent Iváni tűz, nyári napforduló júni 23-ról 24-re.
1: Azok elkéstek akkor, mert a nyári napforduló az vasárnap volt. Tegnap volt a leghosszabb nappal. Higgy nekem, tesa, ebben jó vagyok.
3: Jó van. Jó,
1: ebben jó vagyok, ezeket mondom. Szeretem.
3: A internet.
1: A Szent Iváni napforduló. Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló.
3: Volt.
1: Miközben a nyári napfordulót hagyományosan Szent Ivánéjének is nevezik, idén Alajos és Leila névjapjára esik a nyári napforduló, ami egyben a csillagászati nyár kezdete is. Érted?
3: Értem.
1: Na jó, most akkor,
3: túl vagyunk rajta,
1: akkor Iván napja júni 21, viszont a föld forgása miatt június 21-én köszön be a nyári napforduló. Tehát, hogy itt van valami kis csúszás.
3: Később van, de jön ez hamarabb.
1: Ennek oka a föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximálimus.
3: Nem lesz ez sok 6.48-kor ezek a tengelyfordulások meg ilyenek?
2: Teszek egy felajánlást.
3: Igen, hogy hagyjuk abba
2: ezt. Ha szerzek magamnak egy balatoni ingatlant, kiskerítésekkel, akkor jövőre tartunk ott egy Szent Iváni tűzoljárást.
3: Jó, na? Leég az egész, állsz, hajrá!
2: De lehet, hogy szükség is lesz, mert ki tudja, milyen démonok lakják már most.
1: Igen.
2: A másik, de hogy Laci, az, nem járok
3: Laci,
2: tűzön.
3: Én nem járok tűzön.
1: Ugye tulajdonképpen a napfordulat azért forduló, ezt nem akarjátok tudni mindent.
3: Nem, én nem akarom.
2: Na mondjad.
3: Majd kicsit
2: add ki magadból, Balázs, mert a beléd szorul. Igen, gyere.
1: Belém, az nem az szorul belém.
2: Gyere, gyere, apa, mondd el. Gyere, apa, mondd el, miért fordul a nap. Gyere.
1: Nem akarok boomer lenni.
2: Nem vagy boomer, gyere.
1: Már lefikáztad a posztomat
2: is. Dehogy is nem. Nem tudom, ki látta esetleg az Insta posztját, vagy hát sztoriát a Balázsnak, és gondolja azt, hogy ez még az internetnek a hőskorát idézi, amikor valaki összerakott egy animációt végre, és körbe küldte minden apuk egymásnak, hogy így van,
3: megcsináltuk.
2: Igen.
1: Na, jó, nem vagy rakok ki ilyet többet, oké.
2: De nem nyugodtan rak ki, mert nekem is kell szórakoznom valamit.
3: Mi boomerek így használjuk. Hát
1: ez van.
3: Találta.
1: Igen. Köszi Balázs a megfelelő tájékoztatás, bár vastagon lesz a rom. Barnabás küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem sokára meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Ja, két pillantás is itt van, Szabika. Ezt is elküldte nekünk, így van. Oké, gyerekek, na jól van, megvan a játékosunk is. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Tegnap volt a leghosszabb, én fenn voltam, figyeltem és számoltam a perceket, írja egy hallgató. Hogy hívnak, mi a helyzet?
4: Tibi, minden rendben van, még reggel van, de semmi probléma.
1: Tibi,
4: nézem a VB-t, úgyhogy.
1: Na, és? Milyen meccs van éppen? Te már VB-re zsűlt.
4: Ne, a mai reggelt legalább nem mondjátok el a nagy eredményeket, mert nézem vissza a médiaklikken.
3: 1-0-3-2.
4: Na persze.
1: Uruguay meccset nem akarod tudni?
4: Egyiket sem, légy szíves, a hajnaliakat ne, jó?
1: Hajnaliakat ne.
2: Hát sajnos, ez nagyon megfolyóhatár az a játéknak a minőségét, hát, amit játszani fogsz, mert...
4: Kár volt megszólalnom, jó.
1: Jó, de a spanyol meccset azt még tudod, mert az délutáni meccs volt, azt tudod.
4: Igen, esti volt, azt néztem.
1: Esti volt, igen.
4: Jó, én az első kettőt nézem, a másik kettőt mindig visszanézem, így reggel, amikor felkelek.
3: És Kevin Lenini Pina tevékenységét figyeled a Zöld Foki Köztársaságból?
4: Igen, nagyon szimpatikus, főleg
1: nagyon neve. Szimpatikus. Kevin Pira, nagyon jó edző.
3: Kevin Lenini Pina.
1: Nagyon. De most vagy ő edző, vagy gólszerző? Gólszerző, vagy edző?
4: Most ez komoly?
1: Igen.
4: De mondtam, nem láttam a meccseket még.
3: Hát de most olyan meccsről beszélünk, csak a
4: lányogatot. De ő szerintem játékos.
1: Nem tudod, hogy ő játszik, Kevin Pina?
4: Ő róla nem tudom.
1: Aha. Jó.
4: Majd megnézem.
1: Milyen poszton játszik Kevin Pina?
3: Nem kérdezel könnyűt?
1: Nem tudjuk. Na mindegy, kivel játszanál?
2: Kapus. Úgy lenne jó, nem?
1: Igen. Ja, Istenem, Ferivel játszanál? Őt mondtad?
4: Ferivel szeretnék játszani. Így van.
3: Jó. Ám legyen.
1: Indítsuk akkor el az órát, és esetek egymásnak.
3: Ki a játékos, bocsánat?
1: Nem mondtam még, hogy Kevin Pina?
3: Kevin Pinával játszom.
1: Nem, Tibi, bocs. Ja, azt hittem a másik játékos kérdezett.
3: Nem, azt tudom.
1: Ő a Zöldfoki szigeteknek a játékosa. Na, indulunk akkor, 3-2-1, és...
3: Tibi, honnan hívtál? Mit csinálsz? Miért
4: telefonálsz? Zalaegerszegről hívtam. Szépen. Hívtam a titeket.
3: Magázódunk?
4: Mindenképpen. Te vagy az idősebb, szerintem, ugye?
3: Tegeződhetünk.
4: Megengedem. Nagyon kedves tőled.
3: Mit csinálsz, Tibi?
4: Nézem vissza a meccseket, úgyhogy meg is lepődtem, mikor Anna hívott. Azt gondoltam, hogy
3: melód
4: van
3: nincs.
4: Reklámügynökség. Meló van, vendéglátásban dolgozom, ezért is hallgatlak titeket vissza mindig
3: Pincér vagy?
4: Spotify-on.
3: Szakács? Melyik
4: felszolgáló, nevezzük így, felszolgáló.
3: De szép, van még szakma szeretet?
4: Mindenképpen, hát 24 éve. Szóval így van.
3: Egy helyen vagy?
4: Mire gondolsz, hogy 24 éve?
3: Aha.
4: Dehogy is. Hát volt több is, szerintem.
3: Nyáron átugrasz a Balcsihoz.
4: Mindenképpen közel van, szóval szeretek, főleg a Borfesztiválra vonyatva. Egy kedves ismerősöz, ez mi akar lenni?
3: Megvagy, Tibi.
1: Vége van,
2: győzelem hangja.
3: Vége van, Pina.
4: Komolyan.
1: Vége van, Kevin Pina.
4: Hihetetlen, 20 másodpercnek tűnt.
1: Neked rövid volt, nekünk hosszú. De hogy is, nem.
3: Jó, de nekünk már mindegyik hosszú ebből.
1: Abszolút izgalmas pillanat, életképek az életedből. Tibikem, viszont nagyon jól mentél, mert hogy flott voltál, nem mondtad ki, mégis beszéltél sokat, úgy tényleg kifejezetten ügyesen játszottál.
4: Nagyon köszönöm.
1: Könnyedén és lazán, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi üti a markodat, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Hoppá! Nagyon régóta Csipetropi úr velünk van, de nem tudom összetenni a Csipetropit egy Bluetooth hangszóróval. Továbbra is ilyen.
4: A Bluetooth hangszóró a szenzációs.
3: De ad Ropit is,
4: igen, Csipet úr. De miért a Csipetropi? Bocsánat.
3: Hát ez a márkája. Ropi, ami Csipet.
1: Csipetropi. Továbbra is gyermekkorom szilveszterre a koktélkréker jut eszembe.
3: A halacskával.
1: Tudod, amikor anyát kirakta a négy ízű koktélkréket, és tudtad, hogy szilveszterre van, mert egyébben egyszer volt.
2: Melyik a kedvenc?
1: Halacskás volt, ami nincsen kömény mag.
2: Malacka.
1: És ha szádban tartottad a malackát, akkor én nem kell szétrágni, mert a nyától egy idő után így beolvadt. De hát is ugye egyet ettél óránként, mert volt egy tesód is. Tehát, hogy ott le volt osztva.
2: Igen, úristen, hogy az egyetlen hely, az ember megette ezeket a magokat, nem?
1: Igen.
2: A Szezám Mag Rising.
1: Na, annyit elmondunk, nem spoilerezve, hogy 2-2, de nem mondjuk el, hogy kinek ez így jó. Neked, Tibi?
4: Ez nagyon aljas volt, mert most nézem azt a meccset, és 2-2-re áll.
1: Bocsánat, a másik meg 3-1, de nem mondjuk el, hogy kinek.
4: Jó, most elvettem a telefon, nem hallottam.
1: Jó, ennél nincs szemetebb dolog, igen, ez egy aljas dolog. Ez egy aljas dolog, így elspoilerezni. Jól van, nézi a meccset, mi meg megyünk, jó? Köszi.
4: Annyit hadd mondjak, légy szíves, hogy ezt úgyis kevesen mondják, hajrá svédek.
1: Ha most várjál, miért rukkozt a svédeknek, hogy ez mi?
2: Ez egy kód volt, ez most bevonkással volt.
4: 92 óta nézek focit, és akkor ők voltak szimpatikusok, de akkor nagyon jó mentek, mert elődöntősök voltak EB-re, a következő VB-n bronzérmesek, szóval valamit szimpatikusak.
2: Nekem ez úgy hangzott, mint egy olyan kód.
1: Igen, hajrá svédek, ez egy ilyen, egy melegvágó, egy belépő. Igen,
2: hajrá svédek.
1: Igen, Balatonparton van valami buli.
2: Balaton, hogy kérem volna egy takarékszövetkezetet.
4: Igen, legyünk is.
1: Ja, jól van. Hajrá svédek. Oké, köszi a játékot, csáó.
4: Köszönöm szépen, én is.
1: Csáó, csáó, hello. Jó szemét dolog így egy kicsit spoilerezni, de kicsit aljaskodni egyébként. Aljas volt, de imádom. Igen, én is így gondolom, hogy ezek a legjobbak egyébként. Igen. Na jól van, Csipetropi.
3: Csipet úr,
1: gyerekek, jól van.
2: Az arra vagyok kíváncsi, hogy a Csipetropiból lehet-e építeni? Mert például a kukiból tudsz építeni, ugye? Hogyha megnyálazod, akkor végig összeragasztod. De ugye a Csipetropi...
3: A kukit megnyálazod?
2: Hát azt a kukit.
1: Megnyálazod a kukit.
2: Feri, légy szíves, csak ki mélye meg ettől.
1: Kukit nyálazol te meg? Hol nyálazol a kukit?
2: Én elnézést kérek mindenkitől őszintén, hogy azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés abban az irányba fog zajlani, amit én gondoltam. Én itt építkezésről beszélek.
3: Jó, értem, és akkor most Csipetropiból bekérek neked egy 40 zacskóval, jó,
2: és építünk, és
3: akkor
2: belőle?
3: Kipróbálhatod, hogy tudsz-e belőle építeni.
2: Köszönöm szépen, Feri. Köszönöm szépen, hogy elengedted a pénisz témát ilyen gyorsan.
3: De én hoztam be, de én legyek már a hibás, hogy te itt kukizol adásba. Ne nézz így, kérlek, meg kiugrom az ablakon.
2: Ferenc, úgy látom, hogy a hétvégén elkanászosodtál, úgyhogy lesz akkor most egy beszélgetés.
1: Meg kell nevelni. Szaktári! Ezt kell neki adni azonnal.
3: Na, igen. Hírek alatt, gyere és csak ki vele.
1: Tüktöztessed magad!
2: Most lemegyünk, és egyik fogok átállni a kocsival, Feri, közben megbeszéljük a nagy dolgokat.
1: Sokat matyizol. Nem nézitek az Instán, nem szeretitek őt? Rászól emberekre, ő rászól. Nagyon szeretem, akarok neki írni, hogy szóljon rám. Nem tudom, hogy kell neki írni, üzenetben vagy kommentben, de akarok rá írni.
2: Majd segítek neked, apa.
1: Jó, Léci, idősbeteg boomer vagyok. Léci, segíts, hogy írhassak rá egyetek, hogy küldjön egy üzenetet.
2: Ez a hétnek a tanterve lesz. Megtanuljuk Ferit nem a kukira gondolni minden kapcsán. Balázs pedig direkt üzeneteket írni az Instagramon.
1: Akarok neki küldj egy üzenetet. Nem a tízzá!
2: Azt kéne, hogy őt kéne rátenni most ilyen politikai vonalra. Tudod, hogy így izé.
1: Nagyon
2: így,
1: kedvelem.
3: Igen,
1: nagyon szeretem őt. Igen, valaki nem tudná, az Instán van egy fiú, aki mindenkit felköszönt, vagy rászól. És
3: de ezt lehet kérni nála, nem?
1: Tudod nála kérni, itt kommentben azt hiszem talán, és akkor ha kéred, akkor most magamra akarok egyet kérni, hogy
2: szóljon rá.
1: Kérjél, Léci, Balázsra szólja, de kommentbe kérjed tőle, hogy szólj rá Léci Balázsra, mert mert...
2: Mert nem tudja tűtőztetni magát.
1: Igen, igen, igen, mert szemtelen és sokat matyizik. Ne, ne matyizás, ne, ne legyen, várjál. De így szól, ezeket szereti, ezeket emeli ki. Valaki... Szólj rá, mert nagyon szemtelen ezt
2: hirtelen nem teszem bele, valaki küldje már a nevét addig SMS-be, vagy Viberem.
1: Tűtőztessed magad!
2: Tűtőztessed.
1: Igen, el fogják neki küldeni, hogy beszéltünk róla.
3: És akkor ránk szól.
1: És akkor szóljon ránk, adjuk át neki, hogy légy szíves, szóljál ránk.
2: Utána zsűrre is el kell szólni.
1: Igen.
2: Azt se bír magába.
1: Még a hangon is hasonló hidrában egyébként. Tudom, nagyon jól tudom hozni egyébként. TikTokon is megy, igen.
2: Már van Balázsos videó.
1: Na jó, hát de nem én, csak Balázsos
2: sebesség
1: videó.
2: Sebesség Balázsos kell, nem sima Balázsos.
1: Igen. Tehát csak sima Balázsos az nem jó.
2: Fejezd be a gyászolást.
1: Őt nagyon-nagyon szeretem, elküldték, itt van az instagram.com-on.
2: Na gyertek, srácok, most átbeszéljük a dolgokat szünetben.
1: Na, helyre tesszük magunkat.
2: Igen, helyre tesszük magunkat, és elindulunk.
3: Jó, igen. Hét után, gyerünk!
2: A minőségi műsorkészítés úgy.
1: Ilyen vagy 20 ezeren követik, nagyon király, 20 ezer követője van.
2: Most ezt kicsit meg tudjuk dobni szerintem.
1: Nagyon imádom. Na jól van.
2: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan. Azt se tudjátok, hogy mikor vagyok itt. Spekuláció!
1: Szaktanári! Na jövünk mindjárt. 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifúr.

0: sárkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
8: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
13: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
14: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
15: Gyermeket hunyorog? Közelebbül a tévéhez? Gyakran változik a dioptriája? A gyermekkori látásromlást ma már nem csak szemüveggel korrigáljuk, hanem korszerű mérésekkel is nyomon követjük. A Sós Optikában Mohácson terápiás lencsékkel és szemtengelyhosszméréssel is segítjük a gyermekek látásgondozását. Sós Optika Mohács. Korszerű látásgondozás helyben. sosoptika.hu.
16: A Simons Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simons Burger a Busó körforgalomnál a MOL Kút mellett.
17: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
18: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
19: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
20: Anya, mikor indulunk már?
21: Anya, mikor indulunk már?
22: Gyerekek, amint beindul az autónk.
23: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
24: Reklámot hallottál.
0: A pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
25: Több helyen is ingyen fürödhetünk. A Komlóverzum is csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Korszerűsítik az ivóvíz hálózatot. Jó reggelt kívánok! Több helyen is ingyen fürödhetünk Baranyában. Több baranyai tóban, folyóban, holtákban is csobbanhatunk. A nyári szezonban több olyan természetes víz vár minket a környéken, ahol igényes környezetben fürdőzhetünk a hőségben. A pécsiek többsége az Orfűi és az Abaligeti strandokat választja. De van még néhány kevésbé ismert strand a környéken, ahol egyébként nincs tömeg. Kedvelik sokan a Darázs-Duna holtágat a magyar határtól 3 kilométerre Horvátországban. Apró szürke homokos strand ez. Pécsvárattól nyugatra 2 kilométerre van a Dombai tó, vizét a Kisnádasi forrásból nyeri. Mohácssal szemben a Komki kötőtől északra a Dunaparton van az új mohácsi szabadstrand, illetve várja csobbanni vágyókat a Szekcsői strand is. Idén is csatlakozott a Komlóverzum a múzeumok éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötében elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk. Megkezdődött a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kültárban.
26: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
25: A 190-es kilométernél levő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át. Jó utat kívánok! A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
28: Rádió 1!
0: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Két óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És még egy baleset az M1-esen, csak most Budapest felé vezető oldalon, egészen pontosan az M1-es nullásra felhajtójánál a zárásban. Ez most történt. Köszönjük szépen. Így van. Ha van friss, akkor küldjétek. Jó? 0623-111-111 az SMS számunk. Ez a helyzet, gyerekek. Így vagyunk. Mit csinálsz?
2: Megpróbálom kiroppantani a nyakamat, de nem sikerül.
3: Csináljam?
1: Megfogja? Én meg tudom csinálni, de csak egyszer.
2: De úgy szeretném, de ahogy Bruce Willis szokta, egy olyat kérek. Tudom, amikor így megfogják, és amúgy láttad csomó embernek a neten, hogy csináltak, és ez olyan jó érzés lehet.
1: Jó érzés, de nincs sok értelme ezek. Általában ilyen levegőbuborékok, ettől nem oldódik meg semmi, csak roppan egyet, hangot ad, de hogy ez ilyen kicsit ilyen parasztvakítás ez a kiropogtatás állítólagosan, aztán persze ki tudja.
2: És mi lenne, ha azért kipróbálnánk?
1: Jó. Most egymást megcsinálnánk.
2: Most egymást roppantsuk ki.
3: Először roppantsunk téged, jó?
2: Hát jó.
3: Aztán nem tudsz roppantani.
2: Jó, utána majd álljátok el a kocsiba.
3: Az annyira bizarr, amikor így megfogja a csávó a fejet, fekszel, és így ránt
1: roppant. Ránt egyet, és akkor ropog egyet, igen. Igen.
2: Én azt szoktam, amikor, hogy lefekszem az ágyra, és megkérem a gyereket, hogy a gerincemen sétáljon.
1: Hú, de jó, azt én is csináltam, amikor kicsi volt a Noah. És akkor fekszel, nyögsz, ő meg imádja. Igen.
2: Recsrop.
3: Recsrop van.
2: Igen.
1: Recsrop.
2: Recsrop rádió.
1: Ez a Recsrop rádió, igen. Igen. Gyerekek, hallottátok, hogy megint lezárták a hormuci szoros? Ja, igen, ez már azért már nem is foglalkozunk vele, mert mindig megnyitják, mindig lezárják, de most megint az izraeliek trükköznek valamit, úgyhogy gyorsan ott a már.
2: De mikor tudták lezárni, akkor pénteken nyitották meg?
1: Pénteken megnyitották, de ezt nem szerették. Nem szerették ott, hogy béke van, aztán már kicsit ott meglőtték, oda Libanonba átlőttek, azt már nincs is annyira béke. No, de Duna Bogdány, nézzünk egy ilyen kis kedves hétfő reggeli hírt, nem? Duna Bogdány, megvan a 250 piknikező gyermek? Nagyon negyen szeretem, ugye elindult a Duna Gangesként való kezelésen. Oh. Vagyis azt jelenti, hogy hát egyre népszerűbbek a szórásos temetések. Ugye a szórásos temetést azt úgy kell elképzelni, hogy...
2: A szórásokban csak a fajlatot értettem.
1: Igen. Hát a szórásos temetés, ez ugye hambasztanak, ugye?
3: Igen, és akkor utána a gyászoló rokonság kimegy, fogják a kis urnácskát,
1: igen.
3: És...
1: Igen, és a Szia Nagyi Miszél hozott című történet eljátszák, mert történt ugyanis, hogy 250 piknikező gyermek mellett tartottak temetési szertartás a strandnál. Kiakadtak a helyiek, ugyanis Duna Bogdányban hát történt, hogy elindult a szórásos temetés. Ott voltak a piknikező gyerekek, akik aranyosan strandoltak, nagyokat nevettek, jól érezték magukat.
3: Bográcsban csinálták a paprikás krumplit, és egyszer csak...
1: És egyszer csak az üzletszerű temetkezési szolgáltatást betolták a nagyit úgy, hogy 100 méteres védőtávolság mellett a strandjuk alatt történt, átmeneti sátorozásra kijelölt helyen, közvetlen közelben 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívás is kapott az önkormányzat, közbotránkozás kísérte a szertartást. Mi ezzel a baj? Hát szent folyóként tiszteljük a Dunát, lassan gangeszi magasságokban vagyunk. Nincs ezzel baj.
2: Én
1: nem?
2: Azt várom meg, hogy már egy égessége halottak ott a vizen. Tehát ne legyen az, hogy odahozzá, mert ne készen hozzátok, hanem akkor legyen az, hogy akkor gyújtjátok meg.
1: Igen. És beszórták finoman hát tulajdonképpen a gyerekeket is. 250 piknikező gyermek kapott egy kicsit a nagyiból. Majd kiírta egyébként Duna Bogdány önkormányzatára a polgármester, hogy hát szeretnék megkérni őket, hogy ne nagyon részesítsék előnyben a szórásos temetést, mert hogy legálisan csinálják ezt temetkezési vállalkozók bevonásával, az ECR-re gyártott speciális oldódó papír urnával lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ne szórjanak, mert abból kapnak a strandolók is.
3: Itt a kis képeske.
1: Semmi nem jó, komolyan mondom.
2: De mit gondoltok, a homok miből van amúgy?
3: Na tessé, elhúny nagyikból.
2: Az, figyelj, az full nagyi. Az full nagyi, az csak nagyi.
1: De várj, itt mi történik? Itt Cessnáról kiszorták a nagyit?
2: Hanem... Odaálltak a partra.
3: Odaállsz akkor... a partra, bedobod a koszorút. Ott úszik a koszorú, meg a kis virágszirmok, és az a fehér tőcsérke, vagy az a kis fehér izé a közepén, ő a nagyi.
1: Ő a nagyi.
3: Ő ott úszik a nagyi, tehát nem repülős szórás, hanem ott állnak a Dunaparton, körbe puszigatják, jaj, de jó, szia nagyi, zuty, bludy.
1: De nagyit bele kéne rakni egy urnában, és az urna a víztől is szétporlad, és ott nagyi megy.
3: Azaz.
2: De azt mondták, hogy nem ez történt, azt mondták, hogy szórták.
3: Nem. Itt van, így dobták, hát ezt hívják szórásos temetésnek ott.
2: Én azt hittem, hogy elővesztek egy tasakból.
1: Én is azt hittem, hogy fogták a nagyit, és azt mondták, de ne úgy, azt a vízbe kell rakni, de akkor már a túlvezérelt nagyon gyászoló nagypapa azt mondta, hogy repülj, nagy, juss!
2: Mennie kell, a mamának most kell mennie!
1: Igen, nagy viszél hozott nagyikám. És abban a pillanatban beszórták a levegőbe, érted?
2: De én is azt gondolom, hát nem ezt jelenti az a szó, hogy szórás. A szórás nem azt jelenti, hogy egy papírtörcsöt beteszed a vízbe, az teljesen más jelent.
1: Akkor mert most... mi is így búcsúztattuk a nagymamámat, és nagyon szép volt, elhajóztunk valahol az Árpád hídig, ott beraktuk a
2: de
1: a mamád
2: az Árpád hídre vágyott, mint utolsó.
1: Ő mondta, hogy én szeretném, ha az Árpád híd alatt temetnétek el.
2: Esküszöm. Nem olyan a családodnak a módban.
1: Balatonba szeretett volna, csak...
3: Túl messze volt, nem értünk rá.
1: Nem volt kedvünk 100 kilométert utazni. A gyászoló nép annyira sírt, hogy mama, marad az Árpád híd. Tímár utca legalább olyan festő, mint Balaton Bogdány.
2: De lehetett választani hidat, vagy ez teljesen mindegy volt?
1: Nem, ez a hajó, ez fix útvonalon közlekedik, valahol ott elindul az Árpád híd, de szembe a Margit-szigeten, felmegy valahova a Rómaig, ott berakod a vízbe a nagyit, dobálsz rá egy kis virágot, és a nagyi aztán már lent utazik a lágymányos innál, Paksnál már nagyon jól van.
2: És ott azok a horgászok, akik ott szoktak elni a hídlábánál, ők ezt hogy nézik végig?
1: Nagyon szeretik, mert ott picit más ízű a hal. Igen. Na de várjál. Tehát akkor itt a nagyit nem a gyerekekre szórták rá, hanem berakták a vízbe?
3: Hát legalábbis, amit a polgármester úr vagy az önkormányzat kitett kép, azon a képen egy ilyen úszó papírúra
2: van. De szerintem az a helyes. Az lenne a helyes. Ezt kéri ő. Azt írja a szövegben, hogy szeretné, hogyha így csinálnák, mert ez legális, de így kell csinálni. És ők szerintem pont így azt jelenti, hogy szórták, érted?
1: Igen, nagyon jó kommentet olvastam, mert az egyik kommentor azt írta, hogy nekem két kérésem van a temetésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy engem is szórjanak, a másik, hogy nem engedem a hamvasztást. Tehát, hogy szórják szét a testet. Szórják szét a testrészeimet, de nem engedem a hamvasztást.
2: De hát akkor daráló az egyetlen opciód.
3: Jó, és repülőről Budapesten.
1: Repülőről Budapest, hamvasztás kizárt, szórják szét a testrészeimet. Ez a hangosan fölrögte, mondom, ez jó.
2: Ez a koppány temetés. Nekem ezt tetszik. Figyelj már, amúgy nem lehet olyat csinálni, hogy akkor, hogyha ledaráltatod magad, és aztán beszólnak téged, hogy egyenek meg a halak, meg a dolgok, tudod, így zé, hogy...
1: Ja, hogy kis részletekbe így vinoman, hogy darálódja,
2: megcsukni. Hát, hogy része a körforgásnak, de ne úgy, hogy...
1: Élet,
2: de
1: a fejét nem tudjuk ledarálni.
2: Kell csinálni egy kutatást, igen, arra vonatkozzak, hogy mennyi, mekkora a lábnyoma, az ökológiai lábnyoma annak, hogy elégetik a testet. Versus,
1: igen,
2: megetetik a malacokkal.
1: Igen. Szóval arra, hogy van egy speciális urna, ami vízben feloldódik, de hogy akkor tudom, miért nem vittük a nagyit a Balatonban, de nem lehet. Nem lehet, azt nem csinál, legálisan nem lehet a nagyit elszólni.
2: Nagymamád így nevelt téged, hogy ott csinálja, amit lehet?
1: Nem, rám kacsintott, és azt mondta, hogy vigyél a Balatonban, tudom, vagy illegális.
3: Egy utolsót.
1: Légy bátor, de hát akkor még nem én intéztem azt, még anyukám még intézték, gondolom, hogy a legális utat választották.
2: Anyukádék még nem voltak beoltva ezzel
1: még a... nem, igen. És akkor most mi baja van ennek a 250 fürdőző gyerekeknek, hogy ott elúszott mellettük a nagyik is... Most ezzel mi a
3: baj? Az, hogy a Duna bogdányiak, vagy varsányiak, vagy mindenki, aki ott él, érted nekik, ez egy fontos dolog. Hogy
1: nem akarnak gangeszt a Dunába?
3: Hát igen, hogy ott úszol egyébként, és egyszer csak beleúszol egy ilyen izébe, egy ilyen rózsaszírom, hogy hívják be. Hát nem jó.
2: Szerintem az történt.
1: Na.
2: Hogy ugye van ez az eljárás, amit most látok a képen, hogy lehetne csinálni. De nem ez történt, hanem oda mentek, és csak simán a partot beleszórták.
1: Én sem ezt gondolom. Félreértették a szórásos temetést.
2: Igen, és ugye a tetején ugye nem az van ilyenkor, hogy rögtön eltűnik a vízben, hanem ez egy kicsit felül ez a por erre a víznek a felszínére, és egy idő, amíg ugye belekeveredik.
1: Igen, de hogy ők ezt félreértették, és ezért felfele dobták a nagyit, és betemette a 250 gyereket.
2: És bajuk,
1: és mondta, hogy ne így szór, papa, mit csinálsz, papa?
2: Ez kálciumpor.
1: Igen. Mert az, hogy a búcsú pillanatait meghitt zene kíséri, elengedés csendben beleolvad a hullámhozásába, a vízre helyezés lebomló urnában történt.
3: Na.
2: Ennek kéne történnie.
1: Ennek kellett történnie, ehhez a 250 gyereket megfürdették némi kálciumban. ettől még a nyári tábor nyári tábor.
2: Ez így van.
3: Így van.
2: Na most én felteszem a valódi kérdést a mögött, a történet mögött. Ott ülsz a kezedben a bogrács gulyásra.
1: Igen.
2: Már a kenyér is le van szeretelve, ott van a másik kezedben.
1: Igen, megérkezik
3: a nagy. Kovászos uborka van hozzá?
2: Kovászos uborka is van hozzá. Rajta van a szalvéten, ettől kicsit undorító, rátapadt a szalvéta. Mérges vagy. De éhes. Mérges vagy, és éhes. És akkor ekkor ezt csak megérzed, ezt a kis lehel, egy ilyen kis szellő így a hátad, hogy megcirugatja a hajadat, egy kicsit meg is mozdul.
1: És látod, hogy szórásban vagy.
2: És egy vékony réteg, egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen, mint amikor tudod, sütitek, mi a perje, vagy mi ez?
1: Pernye. Igen, pernye. Tehát rájössz, hogy a nagyi még egy kicsit rájár a halászlédre.
2: Igen.
1: Megfújom a tetejét, és a fölével együtt lemegy a nagyi.
2: Megfújod a tetejét?
1: Meg!
2: Nem az csak, hogy jól elkevered, hogy...
1: Fogod, és azt mondja, de nem akacs vagy, te nagy, nem akacs vagy, most már tágíts innen, nagyi. Tűrtőztessed magad!
2: De szóval érted?
1: Értem, mi a kérdés, hogy én a halászlevet nem adom oda semmilyen. Semmi, megesszük, kenyeret tunkolunk bele a nagyival, és azt mondom, hogy ilyen nagyi, ez ilyen falatot kérek. Te mit csinálsz
2: vele? A gyerekeket.
3: Igen?
2: Az utolsó kavarást csinál a paprikás
3: kumplét. Még egyet kavarok rajta.
2: Meg látod, mi történik. És akkor kétségbe esel, vagy mellihamúzol a cigit, valahogy szoktál. Igen, ennyi, semmi.
3: Kavarsz rajta, még egyet, eltünteted a nyomokat. Jó étvágyat, pacsirták, gyerünk,
2: edd mindenkinek. A játszóterekkel ennél sokkal rosszabbakat is megesznek amúgy.
1: De abszolút, persze.
2: Az én gyerekem egy időben cigicsiket gyűjtött.
3: Na,
1: igen.
3: Mennyivel jó.
1: Strandoltál már homokviharban, nagyjából ugyanez. Nagyjából ugyanez így van.
2: Én vagyok a nagy hívatok.
1: Igen, én vagyok a nagy hívatok. Az úszó döglött halbezzeg nem zavarja őket, tessék, na?
3: Mert az természetileg
1: ott van. Vagy a ködi akkumulátor szennyezés, érted? Az na, sokkal az... nagyobb baj, mint hogy egy nagy bemegy a Dunába. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Én mindig a nagy titkával szoktam csinálni a paprikás krumplit, úgyhogy nincs ezzel baj.
2: Milyen akkor, hogyha megeszed valakinek a hamvait, és a személyisége kicsit beléd költözik?
1: Ja, hogy azt mondod, hogy nagy is leszel?
2: Hát te megeszed a paprikás krumplit, és csak...
1: Kell a füst íz a jó gulyásba, írja Kazi. Na, mindjárt elérjük Duna Bogdány polgármesterét, csak hogy egy mondattal tegye ezt nekünk helyre. Egy nagyon kedves posztot írt ő ki, nincs ezzel baj.
2: Csak... Ezt már a nagyi mondatta vele.
1: Igen. A szórás és a szórakozás fakadhat egy igéből a szó eredete szerint, írta egyébként Duna Bogdány polgármestere. Szórás és szórakozás.
3: Igen, mert tudom, szórakozni járnának oda, de ha beleszórnak a szórakozásba, az már nem olyan.
1: Igen.
2: Nem úgy hangzik ez nektek, mint ha ő egy olyan ember, neki tud szó vicceket esetleg? Ilyen...
3: Csak nem a hahotáért nyúlsz.
2: Doktor Hahota?
1: Nincs lebeszélve vele az interjú, de mindjárt megkérdezzük. Én szeretem ezt a történetet. Az a baj, tényleg ilyen nagy Lebowskit látsz magad előtt. A 250 gyerek, ahogy beszállódik a pernyével, miközben a síró rokonságot nagyon vonul. Kicsit
2: alapból a Dunában fürdeni az egy vállalás. Teljesen őszintén leszek.
1: Én nagyon sokat fürdöm a Dunában.
2: Tudom, ezzel mondom.
1: Nagyon az szeretem a Dunát.
3: Most képzeld el, hogy mi között úszol. Nagymamák, nagypapák.
2: Meg azok a sok vállalkozó szemléletű ember, aki beköti a szennyvizét, meg ilyenek a Dunába. Tehát, hát, amikor bemész a Dunába, akkor azt mondod, hogy szabad vagyok is, nem zavarnak a körülményeim. Nem ezt mondod?
1: Igen, de nem itt kell fürdeni, tehát nem Pest környékén kell fürdeni a Dunába, hanem följebb. Volna. Igen, tehát, hogy följebb egy kicsit. Följebb.
2: És akkor ott jobb?
1: Ott szebb egy kicsit, tisztább, igen, természet közelébb.
2: De nincs benne a pakliba, hogy elúszik mellettre tehén?
1: De benne van, hogy egy mocskos nagy fekária is elúszik mellett.
2: Na, tehát, hogy mondom, aki a természettel akar egyesülni, az vállalja annak a következményeit. Én ezt mondom.
1: Itt van Duna Bogdány polgármester, egy rövidre. András, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát,
4: jó reggelt!
1: Igen, jó reggelt, itt vagyunk. Olvastuk a posztot. Egybe segíts nekünk, András. A nagyit betették egyben, vagy a nagyit földobták az égbe, és a szél az beterítette a gyerekeket. Ezt nem tudtuk kibogozni a történetből.
4: Elnézést, de én azt gondolom, ennek a témának a komolysága, meg az, hogy mégiscsak kegyeleti dolgokról van szó, nem gondolom, hogy ez egy jó felütés.
2: Hát ez a hajó elment 15 perccel ezelőtt.
1: Ez 15 perccel elment, polgármester úr, de nem, most csak kérdezzük, hogy nem sikerült kibogoznunk a posztból, hogy mi történt? Tehát ez csak egy sima szórás volt, vagy már félreértették a szórást?
4: Ez a Dunában való temetkezés volt.
1: Dunában való temetkezés.
2: És most mi azon gondolkodunk, hogy azt beszéljük pontosan, hogy ugye maga a szórás, ugye ez egy lebomló, egy ilyen papír urnában történik, berakják a vízbe.
4: Igen, hát most... itt kétféle dolog van. Az egyik, hogy valakik ugye ezt illegálisan szokták tenni, ugye szűk családi körben mondjuk, vagy tehát mindenféle felhajtás nélkül, ami ugye egyébként illegális, vagy szabályosan, mint ami ez a mostani is történt, tehát még nem tudjuk, hogy szabályosan már megvizsgáljuk, hogy már volt engedélye, akkor pedig hát ugye ilyen temetkezési vállalkozóval, és hát ez nyilván szabályok betartásával zajlik.
1: Ha, tehát van egy kijelölt hely valahol a Dunán, ahol lehetne, nincs, meg van a kis... Nincs kijelölt.
4: Ez a probléma.
1: Ja, értem. És akkor ott volt a 250 gyerek, aki fürdőzött, miközben ott megtemették a nagyit.
4: Hát igen, nem, nyilván ezt most úgy képzeljük el, hogy teljesen egy helyszínen, de minden esetre elég...
3: Elég közel.
1: De kicsit ilyen eklektikus lehetett, hogy itt a csipogó, csobbanó, nevetgélő, nyári zajos, napolajos gyerekek, egy perccel később meg ott a násznép, aki teszi be a vízbe. Igen, ezt még megértem, hogy ez
2: volt. Násznép,
1: aki teszi be a vízbe, igen. Ez így ebben a formában az. Ez el lehet ezt választani külön? Vagy akkor őket most megkérte a polgármester, hogy ne tegyék be a Dunába? Vagy most mi a megoldás?
4: Nem, hát a megoldás az lesz, hogy ezt tisztázzuk, hogy milyen lehetőség van nekünk korlátozni ezeket a tevékenységeket, és nyilván gondolom afelé fog menni a dolog, hogy jelöljünk ki egy szakaszt, nekem van is erre ötletem, és akkor el fog különülni ez a két entitás.
1: A fürdőző gyerekek meg a temetés.
4: Igen, pontosan.
2: Még entitásokról nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy a maga a poszt alapján, ugye mi arra gondoltunk, hogy itt a probléma az azzal volt, hogy csak simán megfogták a hanvagat, mint az amerikai filmekben, amikor kiállnak a hídra, és akkor így kiszórják őket. De akkor ez nem történt meg.
4: Csónakból történik.
2: Aha. De hogy akkor nem belehelyeztek egy papírurnát a vízbe, hanem szólták a kezük. Ja, értem, mert mi akkor ezt értettük félre, mert mi ezt a posztot úgy értelmeztük, hogy az egész úgy történt, mint a filmekben, hát amikor komédiát csinálunk
1: belőle. Igen, hogy beterítette a 250 gyermeket.
4: Igen, itt arról van szó azért, hogy mondom, van ez az illegális féle, meg a legális, hogyha vagy rendelkezik engedéllyel, és mondom, az utóbbi ez tényleg csak ilyen papírurnást tesz lehetővé.
3: És azt is, aki jelölt helyen.
1: Jó, oké. Ezt szerettük volna tudni. Polgármester úr, köszönjük szépen.
4: Kérem.
1: Köszönjük, visszatásra.
2: Én
1: nem értem azokat az embereket, akik azért, mert temetésről beszélünk, ilyen nagyon hirtelen, nagyon komolyra váltanak. Értem, persze, polgármester, meg a gyász, meg nem tudom, de lehet erről azért egy kicsit ilyen bátrabban, felszabadultabban. Ez sajnos az élet része? Hát ez,
2: nem
1: ez...
2: tudom, szerintem mindenkinek más a megküzdése, de én speciál a fekete humort preferálom.
1: Én is.
2: A családomnak a 70%-át eltemettem már, ezért jártas vagyok ebben a témában. Azt érzem, hogy nekem az a gyógyító erejű, amikor tudok rá nevetni.
1: Abszolút. Abszolút.
2: Meg engem az, tehát, hogy az érdekel, amikor azt mondják, hogy én már tudok is egy helyet. Az azt jelenti, hogy a szomszédváros polgármesterének a nyaralója. vagy valami.
3: Igen, kiszúrni.
2: Nekem már eszembe jutott különben egy ember, aki ezt nem bánná.
1: Valaki csak annyit írja, Istenem, már tudom, miért nem dolgozom a közigazgatásban. Jó, a polgi gyereke. Lehet, hogy a téma miatt, de lehet, hogy valami más.
2: De ezt magának kereste, ha ő írt olyan posztot, ahol az van, hogy szórás vagy szórakoztatás.
1: Igen.
2: Tehát ő dobta fel a labdát magasra, és ebből azt gondoltuk, hogy azt szeretné megbeszélni velünk.
1: Hát. Ezt talán, ezt egy kicsit máshogy gondoltam.
3: Igen, amikor írta a posztot, még nem gondolt, hogy telefonálunk.
1: Igen.
2: Jó, sebesség van, hát mi?
1: 10 perce még nem számított, hogy felhívjuk. Ja, igen, hát ez az élet része, ez a legjobb ezen egy kicsit úgy. Ja,
2: az a jó hírem, hogy mindannyian így fogjuk végezni.
1: Ez egyébként így van. Fél nyolc gyerekek, hogy elröppent ez a kis fél órát?
2: Ez az ólommadár, hogy elszállt te jó ég?
1: Igen, azt a mindenségét, elszállt, mint a nagyi. Jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
12: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
13: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melye csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
18: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
19: Mesélj!
18: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
19: Ez már tetszik.
18: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
20: Bendeguzlakópark.hu. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
21: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
22: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
0: Reklámot hallottál.
15: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
23: Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában. Elismeréseket adott át a tankerület vezetése. Több baranyai településen karbantartási munkát végez az EON. Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában, a KSH adatai szerint. A turizmussal és vendéglátással foglalkozó most megjelent kiadvány egyebek mellett az éttermek, büfék és cukrászdák számának alakulásáról is tájékoztatást ad. A 10 éves időintervallumban vizsgált legfrissebb adatok szerint Magyarországon tavaly június végén 35.404 kereskedelmi vendéglátóhely működött. Számuk az elmúlt 10 évben negyedével esett vissza. Legnagyobb mértékben 44%-kal az italüzletek, a zenés szórakozó helyek száma csökkent. Éttermekből és büfék

0: harcokat adtak elő. Ezen a héten több baranyai településen végez karbantartási munkát az EON. Június 25-én Komlót is érintik a munkálatok reggel 8-tól délután 4-ig. Egészen pontosan az Alkotmány utcában és a Berek utcában nem lesz áram. A hálózati karbantartási munkák során hosszabb, rövidebb ideig tartó áramszünetekre kell készülni. Türelmet kérnek. Drámai események játszottak le a hétvégén a Selye város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újraélesztésre volt szükség, szerencsére sikerrel járt és stabil állapotban szállították kórházba.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki szépen sorban. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre megállítják ezért a forgalmat, előre láthatólag július 1-ig. Folytatódik a hőség, a kánikula, a legmelegebb órákban 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete idehaza. A délután folyamán szinte az ország egész területén kell számolni, záporra, zivatarra. Baranyában 33-34 fok lesz megélénkülő szél mellett, hozzánk is érkezik csapadék.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: weekend.
1: 3:48 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tehát mondjátok meg nekem, mert rutinosabbak vagytok. Várj egy időjárás, mondjál itt, Ferenc, valami
2: mit
1: szépen.
2: Mit lehet erről mondani?
1: Köszönöm meleg. Szépen.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Milyen jó, hogy nincs már riposzt, ezt megírta volna. Az előző polgis beszélgetést egyébként, igen. Szóval, hogy van az, hogy én nagyon ritkán vagyok vonatállomáson, de pénteken volt szerencsém kimenni vonatállomásra. Jártok vonatállomásra? Ti sem nagyon vagytok azért azok
4: ha valakiért megyek,
1: vonatosok. Igen. Ha valakiért kimész. Teljesen új volt nekem, hogy jött a kisebb gyermekem Szegedről osztálykirándulásról. 16 óra 9-re kellett volna beérni a vonatnak, aztán lett 17 és 23. Tök mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem hogy az egy megszokott jelenség a MÁV-nál egyébként, hogy 5 perccel a vonat beérkezés előtt fingja nincs, hogy melyik vágányra jön a vonat.
2: Igen, helyét, hát persze.
1: Ez egy természetes dolog. Álltam ott, tudod, és az van ugye, hogy idő késik, honnan jön hányos vágány. Hát mondom, micsoda utas tájékoztatás ez itt, kérem szépen. Milyen modern, micsoda rendszerek itt. Induló érkező, meg voltam őrülve. Hát mondom, ez gyönyörű. Megnézem az érkező vonatok, megtaláltam Szeged, 16 óra 23, 16 óra 18, 6 perc, hogy itt a vonat, nézze, hányos vagy, zéro. Át van húzva. Nem tudja a MÁV, hogy nagyjából a nyugati küszöbénél járó vonatot hova sorolja neked be, melyik vágányra. Hát mi lehet ott, kérem szépen?
2: Ami szabad lesz éppen.
1: Mi az, hogy ami szabad lesz?
2: Vagy dobnak izével kockával. 12-es.
1: Várj, ez egy informatikai rendszer. Ezek a vonatok indulnak, beállnak, üres vágányok szabadulnak föl. Itt van egy komoly informatikai...
2: Van. Úgy hívják, hogy Józsi Bakter.
1: Józsi Bakter.
2: Ő az informatikai rendszer.
1: Józsi Bakter vakarja a fejét, és látja, hogy jön a szegedi Intercity, és nem tudja, hogy hányos vágányra áll be. Hát ilyen van. És ott rohangálnak az utasok leföl a 8-astól a 12-esig. Tudtad, hogy ez így van?
4: Szerintem az, hogy olyan vágányra jött, ahol előtte másik vonat érkezett meg, nem? És akkor megvárt, míg elmegy.
1: Na de várjál, hát ott kell egy üres vágány, hát ők tudják. 8 vonatunk van bent, 2 kifut, tehát be tudjuk rakni a 6-ossal, mert az előtt 5 perccel kifut.
4: Jó, de a 6-os...
1: Nekem az indulási idő az fix.
2: Meg késett, ugye? Na, megvan a megfejtés.
1: Igen?
2: Ha pontosan érkezik be, akkor van helye. Ha nem pontosan érkezik be, akkor ugye ott, tehát 17 óra 5-re ért volna be, akkor van szabad hely. De oda lehet, hogy 17-20-ra már beállt valami más, tehát keresniük kell egy üres helyet.
1: Ja, és akkor ez, sakkoznak,
2: és
1: hogy hova rakják.
2: Nem írják ki, amíg hát, meg nincs
4: a lyuk. Igen, meg a 6-os vágányos takarítás van, a 7-esen pedig fészkelnek a fiókák.
1: Igen, a 8-as most egy kicsit elromlott, a 9-es sosem működött.
2: Na, ennyi, tehát marad a 10, de ott már áll a, nem tudom, a váci.
1: Nem tudom, azért azon gondolkoztam pontot, hogy áldogáltam ott egyedül, hogy azért ezek a vonatok azért ilyen 50-70-nel mennek. Azért itt egy komplett rendszer kell, hogy irányítsa őket, de 5 perccel a célba érés előtt fingunk nincs, hogy melyik vágányra áll. Akkor ezeket ott kín a szabad pályán, ott ugye a piros lámpánál zöld jelzés, hogyan irányítjuk, és ül biztonságban az a 100-200 ember, és eszi a fasírozott a zsömlét, miközben 60-nal szágult a vonat, ahova? A hányos vágányra?
4: Hogy... Nem szágult, hanem csak pötyök, de úgy kell csinálni, mint amikor elmész egy ilyen, tudod, egy ilyen kaszinóba, és akkor pörögjön a szám. Rendesen tudod, ahol nem tudod meg, és pörögjön folyamatosan a szám, és egyszer csak mindenki már izgulik, és megáll valahol.
1: Mint az Airplane című film. A következő, nem tudom, a 26-os kapu, a 32-es kapu, a 48-es kapu, és azt látod, hogy az utasok rohangálnak össze-vissza.
2: Örülnek, hogy nem tették át a keletibe.
1: Egyébként
2: ott van hely.
1: Figyelj, ahhoz képest, hogy 16 óra 9-re volt, én vittem hidegélelmet, kulacsot, 6 kilós süteményt, mert arra gondoltam, hogy 19 órakor fog megérkezni. Ehhez képest a 16 óra 9-es befutott 25-kor. Tehát istenes volt a MÁV, tényleg. Tehát egy 15 perc késéssel. Csak úgy én nem vagyok egy rutinos vonatozó, de ott azt, hogy nem lepődtek meg ezen az utasok. Nem háborodtak föl, nem, semmi, senki nem tette szóval, én álltam ott hülyén egyedül, hogy elnézést, ez így szokott.
2: Ők már többiek megszokták.
1: Ez így szokott mindig lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy hova érkezik?
2: Na most megtaláltam aztán. Sanyi Bakter ugye kitalált, hogy végre hova áll, akkor fölemeri a becsörgős telefont.
1: Föltárcsázta a Bakter.
2: Igen, akkor az átkapcsolja izét, a váltót, közben értesítik a mozdonyvezetőt, hogy hova kell állni. Szóval ez egy bonyolult rendszer, én nem tudom, mit kapkodsz.
1: Jó, hát azt írja valaki, fúbazsi, könyörgöm, ne lepődj meg a mindennapi emberek hétköznapjai. De meglepődöm, gyerekek, hát ha nem jársz vonattal, akkor meglepődsz. Hát mi az Istent keresek én a vonaton? Nem járok vonattal, egy év egyszer meg pályaudvarra, a gyerek hazajön az osztálykirándulásra.
4: Mondom a következő dilemmáját. Bemegyek a boltba, és nincs felszeltelve a kenyér. Mit csinál?
1: Na most tudtam, hogy na most ebből a sztoriból is eljövök ki hülyén, érted, hogy van egy MÁV-unk, egy magyar államvasút, és 5 perccel az érkezésre nem tudjuk, hogy hányas vágányra áll be. Mi az Isten van itt?
4: Ez nem Svájc. Mi így is megoldjuk.
1: Igen.
4: És mik zavarnak még téged, mesélj róla.
1: Tessék?
4: Mik zavarnak még téged az életben?
1: Na, Most ez nem érzed, te se érzed át a kisember problémáját. Nem érzed át a kisember problémáját, hogy legyen némi szolgáltatás.
2: Jó,
1: tudjuk, hogy
2: legyen az, hogy az
1: a gyerek.
2: Is fölháborít, hogy kocsival nem tudsz odaállni a vasúthoz.
4: Nem, jó, kész, hívjuk fel Vitézit. Vége? Ennek mi van?
1: Ennyi.
4: Vitézi úr.
1: Mondja meg nekünk.
4: Mondja meg nekünk azonnal.
1: Jó, gondoltam, behozok egy hétköznapi problémát, de ti ott érted a
2: mi így élünk.
4: Hol is laktok? Hogy hol laktok?
1: Hol?
4: Ott a Ferencvárosban.
1: Ott a Ferencvárosban, ezt nem értitek át ezt a problémát.
4: Nyíregyházán. Igen, nekünk teljesen más problémáink vannak a Ferencvárosban és Nyíregyházán. Én mindenféle problémával találkozom. Tehát a Ferencvárosban az a problémám, hogy nyár van, és az emberek egész este abbajgatnak az utcán mindenkit. A Nyíregyházán pedig az a problémám, hogy a szúnyogok fedik rám a fogukat.
2: Megtámadtam.
1: Bizonyos vércsoportba tartozol, ez azért van.
4: A finomba.
1: Igen.
4: Azt mondja, ez jó lesz. Ez jó,
1: jó
4: lesz.
1: Meccsekben találtuk Márévára, akkor erről beszélünk egy kicsit. Hát ez jobban izgat benneteket?
4: Márévára.
1: A védett műemléknek számító falnál zajlott az orgia. Olvastátok? Lebontották a falakat, tábortüzet raktak, átrendezték a várat, és brutális orgiát tartottak. Hát nem mondd, hogy nem tudnak igazán élni.
2: Is,
1: nem, bulisztak.
4: Szétozták a várat.
1: Szétszették a várat, igen. Hatalmas buli és orgia nyomára bukkantak Márévárán. De már a Máré neve is benne, hogy Máré, nem? Ez egy a Máré váránál.
4: Kemény itt a Máré!
1: Kemény a Máré, Maris. Hozzátok, a Maris neki kemény a Máréja.
4: Ez olyan, ez a bemárézás?
1: Igen. Ismeretlen tettesek lebontották a meccsekben található Márévár romjának egy részét, tűzrakó helyet készítettek a várból, figyeld, és ledobták a hegyoldalra, amire nem volt szükségük, és rendeztek egy orgiát közben. Na?
4: De figyelj, de most mondd meg őszintén,
1: miért nem tudunk így élni?
4: Előre küldik a rendezőjüket, hogy aki intézi ezeket a programokat. Na, káteringet, akkor hova tegyük? Nem jó, nem jó! Bocs le a falat! Bocsátok le, én itt, nekem így nem tud erekcióm lenni. Én nekem, ez nekem ez így nem megy. Ez így, fél, csak azt látom, amúgy is rossz a dőlésszöge levele.
1: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
2: Hát figyelj!
1: Mi meg bumerkedünk a Balaton, meg
4: honnan
1: a Velencétó partján.
4: Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
1: Hát
2: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
1: 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
4: az még egy sima vízibomba csata is lehetett.
1: Egyébként igen,
4: teljesen őszinte leszek. Mi volt benne?
1: Igen, kirándulni volt a Júli, kérdezik. Hát most ezért így izgalmasabb a várlátogatás, mint hogy bemész egy ilyen fáradt múzeumban.
4: Várállott, és most kőhalom.
1: Most kőhalom. Közte
4: pedig Zoltán állodott a merevedésével.
2: Egyébként meg, hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
4: De nézd meg, hogy... ezt a riportot nézzétek már, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
0: És több tucat óvszert is találtak a takarításkor.
5: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
1: Micsoda anyag a híradóban?
5: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
1: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
4: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
1: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat, haló!
2: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat?
1: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jön sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
4: Na, látod, ez van.
1: Várj, rendőrség.
6: Akár 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
1: Miért?
5: A híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőműve.
1: Régészt is megszólaltattak, hogy felderítsék a Márévári orgiát.
4: Nagyon tetszik.
2: Márévári orgia.
4: A Márévári orgia. Azért van, mert lecsökkent a nereseknek a büdzséje, és most már nagyon nehéz a dopamin megszerezni.
1: Igen, most már értem, van olyan, mit szeretett a várakban. Lehet, hogy Jani összehozta a várak és csöcsök álmát, hívjátok fel. Lehet, hogy 600 éve volt így a lovagi korban egyébként, csak most állták meg a romokat.
4: Jó. Mi, hogy ezt
2: hány
4: nem
2: ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
1: Sokan, sokan voltak.
4: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
2: Ja, ha ketten csináljuk, az még nem az.
1: Nem, nem a ketten nem az.
2: Nem.
1: Szerintem a hárman
4: az. Az csak alacsony költségvetés egyelőre.
1: Az
2: kisorgia.
1: Az a megszokott. Az a megszokott ketten. Szerintem a négyen, öten vagytok, az már azért az. Nem?
2: Az orgia? Az orgia, az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad. Italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
1: Most de aranyos vagy.
2: Nem úgy az orgia.
1: Az orgiát, az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
2: De van benne persze szex is, oké.
1: Nagyon sok mesztelen nőt és férfiat látok magam előtt.
4: De tessék, itt van, ez a gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szexorgiának, mondom a
1: féktelen
4: számokat.
1: Féktelen vad dorbézolás.
4: Ez 25. Na, ez. 25.
1: Azt 25.
4: Írek. Így van.
2: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
4: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmiképp.
2: Aha, tehát ha tehát, mi stábulunk, hát csinálunk valamit, az még nem orgia.
4: Valaki pedig azt hitt, hogy kérdezd meg száját. De hogy...
1: szóval... Olasz vadácok voltak valószínűleg, és örömlányok éppen. 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
4: A szószoros értelmében.
1: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
2: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
1: Ezt a Gipótól kérdezted?
2: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
4: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen. Hogyha már legalább 4 ember akciózik, az már szinte az.
1: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, ne hagyják már békén. Igen. A várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de a várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást.
4: 3 embert hívják threesome-nak, a 4 a foursome, és utána akkor a többi az már lett gruppen vagy orgia.
1: Köszönjük szépen, Eszter.
4: Most már nyugodtan pihenhetünk.
1: 8 óra, és már megfejtettük a világot. Helyre igen. Raktuk a mávot, megnéztük a Máré várát egyébként. Egy nagyon szép vár, egy dombtetőn van. Nem sok maradt belőle igazából, de maga, ami megmaradt, az nagyon szép.
4: A hallgatók között nincs ott valaki, aki ott volt? Csak név nélkül, hogy el tudnám mondani pontosan, milyennek az infrastruktúrája egy ilyen rendezvénynek, és hogy miért kellett lebontani egy falat miatta.
1: És képzeld ezt, aki csak egy szalonnasütésre ment, és így éjfélkor körbenézett, nem? Tehát ugye nem benne biztos, hogy mind a 25 szereplő erre ment, tudod? Ebből lehet, hogy 10 tényleg csak azt gondolták, hogy legyen egy bátorság, próbálj egy éjszakai szalonnasütés, meg aludjunk kint a vártövénél. Ferjad fékettőkor, és ott nagyban megy az akciózás, azért kicsit meg... Meggondolod magad.
2: Ugye Magyarország egyes területein a szalonnasütést azt nyársalásnak hívják.
1: Igen.
2: Lehet, hogy itt csak ezt hirdették meg, hogy lesz egy nyársalás.
1: Máré váránál ökörsütés este. Hozzál magaddal hálózsákot, aludni nem fogsz. Várunk szeretettel. A hallgatók. Körbenéztek és rájöttek, hogy jajaj. Na?
4: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
2: Ó, mi van Máré váránál?
4: Ott van valami csak.
1: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazznapok, meg mit tudom én, érted?
4: Nem gyöngyfűzés.
1: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazznapok. Én ilyeneket találok, én miért nem találom meg, hogy izé Mári Vári orgia?
4: Nem ezelés.
1: Mári váránál egy ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
4: Na ugye?
1: Érted? Tehát nem is értem. Na
4: uha,
1: mindegy.
4: Uha, hát nem tudom. Most akkor... Most ezt elítéljük?
1: Én azt gondolom, hogy elítéljük.
2: Igen.
1: De hogy ítéljük el. A várbontást elítéljük.
4: Küldjük oda Julit.
1: Igen. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
4: Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekbe, ez 3-10 éves volt, akik viccből testápolót tettek egy offszerbe, kiakasztották, meg sütöttek egy szalonát, aztán jöttek.
1: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki igen. A Márévári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
4: Ez kicsit ilyen...
1: Ugyan megcsináltnak?
4: Aha.
1: De hát nem, én el tudom képzelni.
2: De a falbontás, az meg már minek?
1: Igen, a falbontás
2: itt
1: az olyan...
2: ezzel van baj.
1: Az olyan orgiás.
4: Orgiás.
2: Azt nem tudom képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontok.
1: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk.
4: Erről az jut eszembe, hogy most nem kéne elmesélnem, de úgyis szabadságon leszek holnaptól, hogy...
1: Ahogy hallom a műsor is.
4: hogy melyik része az aktusnak az, amikor közben lebontasz egy falat, ugye? És hogy van egy barátnő, aki összejött egyszer egy srác, és ugye van az első beszélgetés, amikor a barátnőjének elmesélt, hogy milyen együtt lenni a sráccal. És akkor körbeülítek, és akkor elmondja, hogy mik az érzések, amiket generál benne, stb. És akkor itt az össze lehet rakni, hogy egy egészséges kapcsolat lesz, hogy már most ugye red flag, red flag. És az a barátnőm elmondta, hogy én emellett a fiú mellett tanultam meg, hogy a szex az nem egy ilyen rövid dolog, hanem egy hosszú, elnyújtott, nagy dolog is lehet. Például van olyan, hogy ő először elmegy, utána pedig elmegyünk kutyát sétáltatni, és aztán utána meg én is.
1: Hát szerintem ez red flag.
4: Ott ültük, hogy figyelj, hogy te
1: ez bizt, mi van?
4: Hát még elmegyünk, sétáltatok egy kutyát, meg...
1: Befőzök egy lekvárt, elrakok egy lecsót, és utána folytatjuk. Így négy napig szex szerint.
2: Ha nekem akkor jó, akkor jó.
1: Nettó 8 perc, közben kész a barack lekvár, meg a lecsó.
4: De azt tudod kezdeni, hogy az egyik végez, a másik meg azt mondja, na, akkor még előtte buksival szeretjük.
1: Igen, buksi mindjárt bevicel, úgyhogy most vigyük le a kutyát, aztán én jövök.
4: Hogy na, igen, szóval kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ez megvolt, akkor ezt a falat most lebontjuk, jó? Jó, és akkor utána folytatjuk.
1: Együtt vannak még?
4: De volt benne, hosszú évek voltak benne.
1: Hát na jó, de abban 8-at sétáltak. 10 évig voltak együtt, abban 8 évig buksival voltak.
2: Kétszex volt az egészben.
1: Kétszex volt a 10 év alatt, mert buksi mindig nagyon kellett pisilni a buksinak. Buksi nagyon vigyelős volt.
4: Most rám se néz ezek után.
1: Mindig.
4: De ezt lehet tudod kézzel azt, hogy mi a prioritás egy párkapcsolatban, amikor ezt a döntést meghozza valaki?
1: Jó, hát buksinak már komoly vese problémája. Voltak egy drótszűrű tacskó, volt 8 éves, hát vinni kellett érteni. Buksi nem pisilt a szőnyegre, hát azért ott.
4: De szerintem a Kámaszutrában az hogy jelölik ezt a fajta együttjelítet?
1: Igen.
4: Hogy itt egy 69 ide kutyasétáltad át az...
1: Nagy szex, sétáltasd meg a kutyát, utána folytatódik a történet. Hát nincs ezzel baj.
4: Amúgy a hallgatók találkoznak már ilyen furcsa emberekkel, csak kérdezem,
1: biztos vagyok benne.
4: Hogy voltak ilyen húzások. Már nyári szünet van, ne hallgassák gyerekek a rádiót.
1: Nem hallgatják.
2: Aludjanak.
4: Alszanak, aludjanak.
1: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát most felnőtt témákat végre tudunk megbeszélni.
4: Használjuk ki, hogy egy kicsit még pihen az NMH.
1: Igen, az NMH most keresi önmagát. Igen. A választások után ezeket egy a résen be kell nyomulni. Beraktuk a lábunkat, most kinyitjuk ezt az ajtót, amíg ők ottan cserélgetik egymást.
4: Ez a Mári precedens, azt így fogják hívni. Ja, Istenem.
1: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt. 8 óra van, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor mi?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
10: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. fényfesztivál.hu.
11: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
12: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
11: De jó neked! Mi a titkod?
12: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacur Forte.
12: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
14: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
18: Autóüveg Pilkington.
16: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
18: Mesélj!
16: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
18: Ez már tetszik.
16: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
19: Bendegúzlakópark.hu.
20: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
21: Reklámot hallottál.
22: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
23: Tovább csökken Baranya népessége, szombat óta közvetlenül érhetők el a strandok Komlóról. Baranya megyei horgászviadalt szerveztek a fiataloknak. Jó reggelt! Tovább csökken Baranya népessége. Baranyában a tavaly évre vonatkozó adatok szerint jelentősen csökkent a születések száma az előző esztendőhöz képest, bár mérséklődött a halálozások száma. A KSH legfrissebb kimutatása alapján tavaly megyénkben 2350 gyermek született, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 4900-an haltak meg, amely 2,4%-os mérséklődés jelent. Mindez tehát azt mutatja, hogy összességében 2550 fővel csökkent Baranya népessége, 1,4%-kal nagyobb mértékben, mint az előző évben. A korcsoport szerinti megosztás azt mutatja, hogy a 0 és 14 év közöttiek száma is csökkent. Elkezdődött a nyári szünet, így szombat óta közvetlenül érhetőek el a strandok Komlóról. Életbe lépett a nyári autóbuszos menetrend. Komlóról ismét átszállás nélküli járatokkal utazhatunk a Balatonra, Zalakarosra, vagy éppen Orfűre. Naponta indul járat Komlóról Harkányba és Siklósra, de vannak olyanok, amelyek csak hétvégén indulnak el. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat fogtak ki. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját.
24: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
23: Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályás útzár érvényes egészen a hónap végéig. Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június végéig. Folytatódik a hőség, a kánikula, a legmelegebb órákban 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete idehaza. A délután folyamán szinte az ország egész területén kell számolni, záporra, zivatarra. Baranyában 33-34 fok lesz megélénkülő szél mellett, hozzánk is érkezik csapadék.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
27: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk.
28: Azt írják, hogy mindenki tudja Máriról, hogy így van.
27: Hogy ott
1: hogy ez egy ilyen közkedvelt hely, igen, oda igen. Járnak orgiázni?
2: Itt van az, Bali, ne haragudj, de Márivára az csak Jani jár kirándulni, mindenki más tudja, hogy miért mennek oda az emberek.
27: Tényleg?
1: De mondjuk ma este oda elgurulunk, és akkor lesz valami?
2: Szóval várjunk egy pár napot, amíg elül ez a szituáció, jó? És aztán meglátjuk.
27: Nem tudtam, hogy ez ilyen köztudott, hát de ennek örülök, hogy, hogy szaporodik a magyar, meg hogy szexel, csak ne bontsa el a várat, de az orgiával semmi baj nincs. Az ég egy adta a világon.
2: Ez olyan, hogy elmennének a moltoronyba orgiázni, és leesne a teteje.
27: Igen. Hát orgiázzanak úgy, hogy nem bontják el a várat. Hmm. De ez ilyen érdekes, hogy ez ilyen köztudott, hogy oda azért járnak, az a meccsekben akkor ott van valami kis energetikai mező, amiért úgy
2: igen.
27: Ezt nagyon szeretik.
2: Na.
27: Na. Én mondtam, basszus, most... nem hisztek nekem, csak ezt írja Meli. Aha, oké, okay. Ez szarul esik.
1: Mi?
2: Ja, Istenem,
27: nagyon sokat ír egy nap, úgyhogy nem olvasom el, mert rengeteget.
2: De jöttek üzenetek, nagyon jók ültek. Jött olyan, akinek a parátja a boltba akart elmenni közben, és jött egy olyan, hogy aki az első alkalmat meséli el, felolvassam?
27: Persze, hogy mit ír? Igen, már hogy fura sztorit meséltél el az óra végén.
2: Igen, az első alkalmat sokféleképpen képzeli egy lány. De nekem úgy alakult, hogy a barátom több száz kilométerre lakott, így a nagymamájánál találkozgattunk, mikor ő nem volt otthon. Csak hogy a nagymamája virágos volt, és az üzlete a házban volt. Én nagyon allergiás vagyok a virágokra, úgyhogy nagyon erős tüsszögés, krákogás, köhögés jött rám. Majd a volt barátom pár perc múlva, igen, végzett, és kisétált egy cigire a virágos mellé. Ő pedig ott állt egyedül, és hogy ja, azt hiszem, ez sokkal jobb lesz.
27: Engedem.
2: Ne arra, hogy már.
1: De izgalmas sztori volt.
2: Én azt hittem, úristen.
27: Ez egy nagyon jó sztori volt, talán ezért nem olvastam be.
2: De te ezt elolvastad?
27: Persze, csak hagytam.
2: Na, ide figyelj, Miki. Fogok neked írni egy levelet, hogy hogyan kell izgalmas történetet. Azt, hogy tüsztögtél, az nem jelenti azt, hogy az izgalmas.
27: Ne küldd el nekünk a rossz történeteket. De
2: igen,
27: tényleg.
2: Azt hittem, hogy a mama ment fel oda tüszögni, krákogni, hát már rá teljesen rá voltam kész, hogy ez egy ilyen... Igen. Mindegy akkor.
27: M5 Vespeli az Inácsi pihenőnél teljesen beállt minden. Eddig két rendőr, két tűzoltó, egy mentő ment el mellettünk, több mint fél órája meg sem mozdulunk. Köszönjük szépen. Na gyerekek, mi pedig olvastunk egy cikket, ami ugye itt kitört a nagy nyári szünet. Mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerrel, meg Ryanairrel, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen, hogy elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek, vége ne. Az, hogy te nem vihetsz kézipontjászól a repülőre, ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy elő, és nem fizetnek, végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés, és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, késed a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
1: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
27: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
1: Úgy, amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. De apa,
27: igen,
1: figyelj,
27: apa.
1: Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
27: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és random kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzer túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis gyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
1: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzerrel, pont akkor nem volt.
27: Igen, hogy mi történt.
1: A kártérítés van mindenkinek.
27: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
1: Ezzel a fejjel.
27: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam magam után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorról, azt menjek előre. Előre mentem, de most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kiló Samsung egy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
1: Távolról úgy látszott, hogy befér.
27: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat, és mindenki tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
1: De messziről úgy nézett ki, mint a beférne.
27: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság. De ezt
1: meg kell venni előre, gyerekek.
27: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 euró.
1: Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzeljétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon,
27: menjünk. Ott is hagyod őket
1: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb izével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor Béka odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
27: Tehát egyik utas már
1: bebosszott. Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, ugye az aposom a szátrébb állt.
27: Ja, kiszúrták.
1: 10 emberre, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
27: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félre fülöttél, most meg volt terítve a fasírozottat, és rámondom, ezt nem tudom elrejteni, sajnos gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
1: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
27: Hát most tudja a fene, nem tudom ezek a szabályokat, nem tudom követni. Na, de mindjárt följünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltetőtestet, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
2: Nem fog megszólalni, ilyen néztek.
27: Hol vagy?
1: Jaj, nem, semmi.
27: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem. Dönts el
2: felé, hogy spiszli vagy-e. Dönts el felé.
27: Figyelj, csinálj már azt, hogy...
1: Egy szót nem szólok, Zsűr. Én veled vagyok szíved.
2: Feri, ez a kérdésem.
1: Én rohatáruló.
27: Nem köpöd be azonnal, hogy mit látsz a monitorján.
1: Törölközőket. De tudod, hogy sose árulnál.
27: Törölközőt.
2: Eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
1: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsit.
27: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. De hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
2: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás. Méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
27: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
2: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőröndödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
27: Jó, ne, semmi baj.
2: És minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit soha többé felé.
27: Ha úgy adott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
2: Mit történt? A szeretetlen nem jó illata van?
27: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
2: Hello, Péter, első körben hagyj kérdezem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek? Mert az enyémek nem annyira.
3: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom ideggel 8 óra 20-kor.
2: Ugye? Na tessék, ez
3: van. Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
27: Na de most akkor lesz valódi áttörés? Itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniómból, aztán nem lesz semmi?
3: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik az a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
27: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
3: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
27: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy ez drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
2: Persze, ezt már megbeszéltük azt a
27: témát. Igen, ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
3: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
2: Jobban is viselkednek az emberek, ha széthültetik őket?
3: Illetve... Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymásra. Ide ülnék, oda ülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
2: Na de ezen a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
1: Ott örülsz, ha van valaki mellette. De azt mondják nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
3: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
27: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot hát, megveszel
3: igen.
27: Külön.
3: Aha. Igen.
2: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, akkor több-e az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudod, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülő.
1: Tehát, hogy lazában veszem magyarót.
2: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tudod, csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy hárosorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor mi
1: még
2: van?
1: A parfümös doboz is kinyílik.
2: Lehet.
27: Igen.
3: És tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a sztjuárdesz a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad, ennyi volt.
2: Mit mondasz erre, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot, vagy...
3: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
27: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
3: A visszatérítésekkel, vagy a kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
27: rá. Fú, megbénult a légi közlekedés, igen.
3: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
27: Azt értem, hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
3: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
27: A szabály szerint igen.
3: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság, maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend, egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
27: Fél az uniós szabályozás ettől, vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól, vagy nagyon sokat fizetnek, hogy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
3: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez a légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
27: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európával vagy Ázsiával összehasonlítva. Fura.
3: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
27: Mondjuk te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért te dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Tehát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
3: Persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább a nyíltra.
27: Mondják, hogy köszönjük szépen.
3: De... Ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
0: Persze, mert meglátják rá, és meglátják is. Gyerekek, gyerünk, itt a Péter
27: a gatyákat lepereli. Igen.
3: Ha gondoljátok, akkor átküldöm majd legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
27: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!
3: Köszönöm nektek,
27: köszönjük, szakértő, utasjogi szakértő. Ilyen durva, hogy ilyenek vannak, nem?
1: Nagyon helyes, legyen is. Most a kék színnél vagyunk.
27: Igen? Szép
1: igen,
27: lesz?
1: Igen.
2: Fogalmas is, mit történik, Feri. Tehát az a durva az egészben, mert rég a telefonomat nyomkodom, és a háttér volt az a dolog, amikor még azt gondoltam, hogy majd itt... Tort ülsz felettem. Tudod, hogy a békának kirogatok, hogy valamit csináljon veled, mert ez már így tartalatlan.
0: Elég ebből,
2: így van.
27: Azt mondja, hogy ne szólj mindig közben, mert nagyon zavarok.
2: Tehát két dolog érdekel, nagyon a repülés, ugye, mint téma, az nagyon-nagyon, tehát az, hogy hetente feljövünk valakit egy légitársaságtól, ez is nagyon jó szerintem, meg még esetleg a fociról beszéljünk már egy keveset, mert ez a kettő...
27: A spanyolok mit játszottak?
2: Na, ez nagyon megy nekem.
27: Na, jövünk mindjárt. Gyerekek, M5 elesett, nagyon nagy baleset, Inárcsi kihajtónál, több kilométeres a sor, 40 perce egy helyben állnak az M5-ösön, ha valaki arra megy. Készüljön. Jó, 9 a pontosan, itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és van...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest,
3: július 2-3-4.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Szinte alig épült új lakás Baranyában, az állatoknak is melegük van. Molnár Gusztáv visszatért Komlóra a hétvégén. Jó reggelt kívánok, jönnek a hírek. Szinte alig épült új lakás Baranyában. Megyénkben harmadik éve csökken a lakásépítések száma. A KSH adatai szerint ugyanis tavaly az előző évi alacsony bázishoz képest is jelentősen 48%-os csökkenést mutatva mindössze 113 új lakás épült. Baranyában 2013 és 2016 között volt éves szinten 200 alatt az átadott lakások száma. Az új otthonok több mint felét, 55%, Pécset húzták fel, 29% a többi városban, míg a maradék 16% a kisebb településeken került átadásra. Mindegyik kategóriában elmaradt az épített lakások száma az előző évhez képest Baranya vármegyében. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűző napsütés szinte senkinek nem tesz jót. Erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak

0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A 190-es kilométernél levő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át. Jó utat kívánok! A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó,
1: de szép macska vagy, Sanyi. Kóanyádat. Úristen, Sanyika.
2: Magával meg nem beszélek.
3: Magával? Vas, sérelőre, mentőre, tűzoltóra.

0: beszélek velük, jó? Ott a posta! Haragszok magukra! Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve! És nem beszélek magukkal!
1: Itt vagyok, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 3-4-9, ez pontosan 2 perc van. Hát nagyjából ez a véleményünk. Ezt gondoljuk így, ebben a formában.
2: De miről?
1: Tessék?
2: Miről gondoljuk ezt? Az nagyon fontos.
1: Erről a zenéről.
2: Azért.
3: Hi you, Exodus watching my video.
1: Ezt tulajdonképpen ezt gondoljuk. Ezt gondoljuk, gyerekek. Végre egy jó kis remix ennek a Taylor Swift dalnak.
4: Nem beszélek veletek.
1: Magával meg nem beszélek. Tudja, alaposta? Magával meg nem beszélek. Ez vagy te, itt
4: nem
1: van.
4: Nem érdemeltek meg engem.
1: Itt vagy, ez
0: magával
1: vagy.
0: Magával meg nem beszélek.
1: Így van. Ez te vagy.
4: Így van.
1: Én meg ez vagyok.
5: Az a égett a haja. Micsoda? Égett a hajam.
1: Én ez vagyok. Te Feri, te mi vagy? Te melyik vagy?
4: Szalacsi.
2: Válasz egyet.
1: Te ez vagy.
0: Elnézést kérek, bolond az agyam, vagy kérdezzem már.
1: Te ez vagy.
4: Ez vagy, a bolond agyú, az a Feri.
1: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
2: Nem.
1: Nem kaptátok még már bizonyítványt?
2: Igen, de
1: megkaptad
2: nem.
1: A bizonyítványt,
4: jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, hogy például az utolsó tanítási
1: nap. Ezt akarom elmondani.
4: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
2: Így van.
4: Mert nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel.
2: Ezért mondtam, hogy megkaptuk, de nem kaptuk.
4: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
1: ezt után. Miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
2: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában
1: amíg
2: van.
1: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
2: Ennyi.
4: De az évzáróra mézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána visszakeltek, akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
2: Oda tudták volna, de nem akarták.
4: Ki az, aki kérem, hogy papír bizonyítványt
1: ezeket? Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
2: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
1: Mit fogsz otthon mondani?
2: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
4: anyád már túl van a gyász 5 fázisán.
1: Igen, már minden meglátod.
2: A krétába, és már úgy fog várni.
4: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza, és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mondhatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodott ketté töröm,
2: ha nem lesz meg a ötös.
4: Szégyentől kisul a szemünk. És a többi, és a többi, és elégszer, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelte a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
1: Még aki nem megy haza, mert szégyelli a bizonyítványát.
2: Ott van baj.
1: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
4: Hát általánosságban.
1: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
4: Édesanyám, csak tekeredik ez a kettes.
1: Csak kettes volt, de nincs ez. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
2: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
1: Álljanak le ezzel, mert hogy nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tréj szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
2: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
1: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát. Ez mennyire nyomorúságos.
4: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
1: Igen.
4: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És hogy, mert ez ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
1: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
4: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
1: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
4: Ez egy harmónia. fia.
1: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
4: Jó, akkor mire lehet
1: mennyire nagyon jó szülő vagy, tese?
4: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
1: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
4: És csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt sok ötös.
1: Oda nézd, kire ütött ez a gyerek, mert olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
4: Nem tudom, hogy engem zavar-e, igazából csak meglátod.
1: Te se rakod fotót. Ki a gyerek bizonyítványát, nem?
4: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
1: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
4: Igen, egyszer... azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt egyszer nem tudom, hogy nem én vagyok.
1: Elmondom az. Neked, hogy...
4: Hallod, mint a rajszívemre bekúszott az orrom alá.
1: Nem.
4: És hallottam, hogy az orrjukodon távozik. Úrsi, te vagy a
2: szekolvászos.
4: És végig néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
1: Elmondom, mit csinált az előbb az egyszer. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
4: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatsóval.
1: Van egy rágó!
4: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
1: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy kicsit.
2: Nem szólok.
1: Hát mondom, vicces. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
4: Ez
1: egy így
4: kedves, ilyen grillkolbászos mustárszak. Ez,
1: az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem addig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehet. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg
2: persze,
1: ez még mindig
2: ez
1: van?
2: Még divat, abszolút.
1: De kit érdekel, amit mondanak? Senki.
2: A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
1: de ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén
2: nyáron?
1: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli nagyon rossz évzáróval.
4: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt, és most én fogok beszélni.
1: Most mindent visszaadok.
4: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
1: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
4: Szeretném
1: nem mondani,
4: hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
1: Hát, hogy... gondolj vissza az életedre, most ha visszagondolsz, egy hetedikes bizonyítvány bármikor, bármit jelentett.
2: Hát, elkérték
4: valaha. Azt jelentett, hogy jó lesz-e a nyáronnak az első harmada, vagy sem.
2: Apád megver, vagy sem.
4: Konkrétan.
1: Apád mit szóval, az anyád nem beszélved egy hétig, oké, de utána azért mindenki megbocsátott, nem? Tehát, hogy így...
4: Igen, amikor jönnek az első dinnyék, akkor utána már önfeledtek a gyara. De amúgy szerintem az van, hogy ez csak a mi generációnak volt ennyire fontos. Szerintem mostanak már azért nem ennyire fontos, nem? Emlékeztek még arra a 6-8 emberre, aki ott ült egy csomóban az osztályban, nem lehetett velük szemkontaktus sem létesíteni, és mindenük ötös volt.
2: Velük tanultak nagyon.
4: Igen, na, velük mi lett? Ők hol van?
2: Ez mindig az. Ez a jó kérdés. Igen.
4: Hol vagytok, és mivel foglalkoztok?
1: Nekem egy csomó általános iskolás, meg gimis osztálytársam azon stresszelt, hogy nem lesz kitűnő. És hogy ő 6 évig kitűnő, és most talán becsúszik egy 4-es. Hát én álltam ott. Nem is értettem.
2: És te is örültél volna, ha egy 4-es becsúszik a 2-esek 3-asok
1: mellé. Hármasról már nagyon boldog voltam. Nem is értettem, hogy ezek miről beszélnek. Mi az, ha becsúszik egy 4-es? 4-esem sincs.
4: Becsúszna neked egy 4-es, kapnál egy új gigágyot.
1: Igen, 4-es? Hát figyelj, a 3-asért küzdök, valamiből a 2-esért. Milyen becsúszna egy 4-es? Nem is értettem ezeket. De érted, és a gyerek azon stresszel a gimnáziumban, hogy nem lesz kitűnő. Ott milyen szülői nyomás van? Ott milyen presszió van a gyereken?
4: Tehát, hát hogy... igen, ott valami félreértés van szerintem leginkább, mert szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszám beleszámít majd a gimnáziumi
1: az jegyet. Oké a végén,
4: az
1: igen.
4: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. nem?
1: Igen. A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáró.
2: És akkor
1: egy
2: még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
1: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
4: miért
1: a terének?
4: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
2: Pihenjetek,
4: örülünk, hogy itt vagytok.
2: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
4: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
1: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban eltől?
4: Fullos ájulós voltam.
1: Ájulós voltál, tényleg?
4: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyi volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
2: Csattanás.
4: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
1: Iskolai ünnepségén elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
2: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
1: Mindenki végzi. Nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
4: Most írnak, hallgatok egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, mondjuk hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
1: Igen, kislány Pistike.
4: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
1: Kemény iskolában járt. Pistike egyedül van a szomályban a hátul.
4: Amíg nem érdemli, meg addig nem lett pattása. Ezt lehet ott képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem.
1: Igen.
4: Amikor már a pattás az ilyen jutalmadásnak a ne tovább.
1: Hányszor ültem egyedül, te jóisten. Bodajkon kiütették a gyerekeket a napra, jóisten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson még beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is
2: volt
1: nem
2: olyan
1: is
2: évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
1: Ne csináld!
2: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtt.
1: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
2: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistike kijött.
1: Azért 2,5 óra az combi. Az szerintem
2: az
1: azért, hogy korrakják az évzárót.
2: Napon
1: tornasorba áldogálva.
4: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik.
1: Igen.
4: De ezt nem is értem.
1: Én annyira ájulós voltam, azt hittem 2 soros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig. Igen, vége volt. Meghallott az első 2 sort, elvágódott balrakész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak feste pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárók. Egy kicsit megvilágosodott. Pucéra. Én azt bírom. Feste pucéra, bohócnak öltözött.
4: Nagyon szeretem.
1: Én azt adom.
4: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
2: Belőle lesz valami.
4: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
1: Igen. Nyallernak hívtak általánosban is gimiben, most közgazdát diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS-ek alapján. Jézus Mária.
4: Az az érdekes.
1: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
4: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
2: Mert hogy persze. Ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
4: Igen, igen.
1: Hát, aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután 1 kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
4: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez jó dolog, hogy büszke vagy magadra.
1: Nem magamról beszél.
4: Nem rád mondom, a hallgatónak írom. Hallgatónak mondom, azt, ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Hogy...
1: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádióműsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, majd én voltam az a nyaller, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az igen.
4: Hát meg...
1: Van egy kis hiány ott még mindig.
4: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem aki tudja magát szeretni, így szakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes. Érted?
1: Igen, tehát, abszolút, persze.
4: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
1: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
2: Ne kiabált szét a világban.
1: Száz halombatta, fiad? Egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
2: Ennyi, meg, de hát ez a normális.
1: Tök jó, igen.
2: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki, Szabi, kész.
1: Igen, dress code, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak. Ez így jó hallani.
4: Egy nagy vízi csatát a végére, vagy ilyesmi, ami igen. Értelmezhető.
1: Igen. Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Hambai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor
6: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Több helyen is ingyen fürödhetünk. A Komlóverzum is csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Korszerűsítik az ivóvíz hálózatot. Jó reggelt kívánok! Több helyen is ingyen fürödhetünk Baranyában. Több baranyai tóban, folyóban, holtákban is csobbanhatunk. A nyári szezonban több olyan természetes víz vár minket a környéken, ahol igényes környezetben fürdőzhetünk a hőségben. A pécsiek többsége az Orfűi és az Abaligeti strandokat választja. De van még néhány kevésbé ismert strand a környéken, ahol egyébként nincs tömeg. Kedvelik sokan a Darázs-Duna holtágat a magyar határtól 3 kilométerre Horvátországban. Apró szürke homokos strand ez. Pécsvárattól nyugatra 2 kilométerre van a Dombai tó, vizét a Kisnádasi forrásból nyeri. Mohácssal szemben a Komp kikötőtől északra Dunaparton van az új mohácsi szabadstrand, illetve várja csobbanni vágyókat a szekcsői strand is. Idén is csatlakozott a Komlóverzum a múzeumok éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötében elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk. Megkezdődött a komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kültárban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki szépen sorban. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre megállítják ezért a forgalmat, előre láthatólag július 1-ig. A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Na, hello, bello!
2: Kibékültem Ferivel.
1: Igen? Akkor nem, ezen túl már nem fogja elmondani, hogy mit nézel a monitorodon?
2: Megbocsátottam neki, mert rájöttem, hogy meg kell az ilyen embereknek bocsátani.
3: Könnyebb, ugye?
2: Igen, az
3: nem
2: van.
3: Vagy,
2: az van,
3: nem hogy... vagy haragtartó te.
2: Nem vagyok haragtartó,
3: hogy eszel egy kis jégkrémet,
2: azt lefelé majd majd nézzél rá a motorodra.
3: Jó, vagy ki lesz szúrva a gumia.
2: Ja, vagy nem tudom. Vagy valami.
3: Kibékültünk, ne? De azért nézd meg a mocidat.
2: De semmi sincs ingyen, Feri.
1: Jó, igen.
3: Ezt már régóta tudom.
1: Oké, ezt megtámogatjuk, szerintem ez egy jó mondat volt.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
1: A műsor, ahol mindent lehet. A műsor, ami már mindenfajta határt átlép. A megtámogatom a beszélgetéseteket, ami egy csepp időjárás nem tartalmazott, de ez így volt jó. Na gyerekek, foci VB, ugye? Hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csinálnánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
2: Meddig tart a VB?
1: Hát köszépen, na. Igen, hogy magad aránt az a süllyed vajon, igen, jó. Tehát, én nem érzed, hogy egy fuldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, felem emelned kell.
2: De hetekig, hónapokig, évekig, mit tudunk?
1: Tíz évig, ezt a VB.
2: Meg a VB.
1: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kisujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi, és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
2: Igen.
1: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
2: Ez a fajta szakmai kvalitás az, amire mindenképpen szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
3: Mégis fölvette nekünk a troll foci?
1: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor van a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésre, tehát még egy hónap, egy szűk egy hónap.
2: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
1: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát az, tényleg szakértő.
2: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg elbagatalizáljuk
1: igen.
2: A tényeket.
3: Még így a színes híreket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
1: Na de majd most ő.
2: Na, így van. Ugye, most na, majd nem aláztatjuk meg a műfajta azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
1: Igen, na, az megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért kell. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt halló? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
5: Amadács Visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
1: Így is van, ott van, gyerekek. Aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
5: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni. Mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
1: ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsökkel, tehát hogy ez nem...
5: Ugye?
1: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
5: nézem,
1: vagyunk.
5: Nézem, abszolút, nézem.
2: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
5: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
1: Ne csináld.
5: Erről tudunk.
1: Semmi nem. Nem, semmi, nem teljesen vakon vagyunk. Minden, minden
5: hívó. Ennyire?
2: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
5: Ideig igen, hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete ő volt, akkor tárt le az ég.
1: Jó, hát most hozza igen. be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmánnyal, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
2: Kötelezők rövidebb, most én meg Dávid Erisze.
1: Na várjál, szó,
5: hogy... De én annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, amit be, hogy nem, nem, hogy nem mindenki.
2: Rezgett a léc?
5: Mit?
2: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
5: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
1: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumával volt valami baj, tök híres bíró, hogy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na, mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
5: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, mert nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a, nem tudom, a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben hogy neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
1: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
5: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-ben érted, végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem?
1: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
2: Mindenki?
1: Mindenki, az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. A közönség is iszik, igen.
2: Teljesen csinálja, ennyit lehet hallani.
1: Igen.
5: De jó, hogy jöttek ilyen mévek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
1: Igen, mindenki egy kicsit.
3: De ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
5: 1000 kiló lazacot.
3: Érted? Igen, és azon igen. gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
1: Ők hozzák magukkal, jó arcok.
3: Hozzák
5: magukkal. Ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
1: De figyelj, jó, az, jó az. Tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába?
3: Saját szakácsot vittek, és saját alapanyagot. Tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek, a hónuk alatt leszálltak, érted? A játékosok, és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom, hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
5: Hát de te is, nem, Feri? Te is azért intézed saját magadnak a húst, nem úgy van az, hogy csak a
3: kolibé jött. Hát persze, én sem megyek el turnéra, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
2: Ez belecsipegett a helyébe is, nem azért mondom.
3: Megnézzük azt is, de érted, mégiscsak ez a jobb.
1: Azt pedig azért azt gondolom, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségű lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
3: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország, Paraguay.
5: Igen, az óra, mi?
1: És tudja, figyelj, felkészült. Ez komolyan mondom, felkészült vagy.
5: Hát nem próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex vagy, nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
1: De várj, mi a sztori, én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
5: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor olyási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után volt, gondolom.
1: Leesett a bíró órája, és ő föltette a saját kezére. Ez mennyire durván. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
5: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
2: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
3: Na, ez igen. Hát,
5: Grundon, óra, gyereket, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, tehát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
1: ilyeneket. Biztos, hogy Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy?
5: Nem, honvédtéri játszott egy Grund.
1: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina-osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
5: Hát, igen. Azért ez a Messi, ez egyszer annyi a kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
1: 3-1-re megteszük az argentinokat.
5: Megteszed?
1: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
5: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát
2: elfelejtem, hogy a vége a műsornaknál, ugye?
1: Persze. Nem, volna gyorsan megteszem őket.
2: Na gyerünk akkor.
1: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedvenc csapat, hogy van, akit szeretsz?
5: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is, hogy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
1: Meg, hát, a kapus az 50 ezeren követték, és 7 millióan követték. Érted? Már, vagy 10 millió.
5: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
1: 16 millió van a kapus?
5: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondok 300 darabnál többet összeszedni.
1: De várj, az öltfogi kapukos az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
5: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen, de ez zseniális.
1: De ő csak 16. attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
5: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha nem tudom, a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
1: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
5: Hát az eléggé. Az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire? Senki?
1: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk, ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg már egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, az mit tudom én, tényleg egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájc, zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért olyan nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
5: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
2: Ők szinkronizálják?
1: Hát már, de hát igen, azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Salah ott van,
5: igen,
1: egy Haaland ott van.
5: A braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázslatok azért, ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyenek. Hát még, nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért felé ért a puskát, ők is nagyot mentek, nem?
1: Úgy kavart a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szemüvegével leokonvízzalott a tesióval.
3: Igen, amikor 6-3-at néztem fel, így kérjétek,
1: viccelt. 54-es. Hogyne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál a braziloknál, most már jön a Neymar majd, aztán majd ott majd figyeld meg majd.
5: De hát az is, gyerekek, hát 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba két évet, nem? Hát most szegény tényleg, most elvileg be fog állni, de hát...
1: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben a nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak kell már azért olyan nagyon komolyan menni. De és nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon meghurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, meleget,
5: hát
1: szegény ki.
5: Az az elvárás, hát mindegyik ott, Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és hogy ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek. Nem mertek neki szólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy hagyd menjen már fel az ifjúság. Úgyhogy, de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
1: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízse van, milyen szava van a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán, a portugál válogatott, mindig jobban játszottak a portugálok.
5: Játszottak
1: 2020 óta nem lőtt gól, se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tudok gólt lőni.
5: Abszolút,
1: ez a 10-11. Hát, ő ezt hozta. A még mindig nagyon jó.
5: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
2: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
1: Azért messze, Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármasra kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
5: Hát most képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták, mint titeket, tehát hogy ki lennétek ti, nem? Mi?
1: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
5: Nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
3: Ki a kedvenced, a zöldfoki köztársaságból Lenini Pina, vagy Boszniából az Ivan Basic?
1: Hát
5: én...
3: gyerek, bocsánat.
5: Inkább akkor az első.
3: Bocsánat, ezek a nevek vannak.
1: De ha Basic találkozik a Pinával, az rendben van.
5: Tehát, hogy... Persze, hát mondjuk nálad ez a kidotott poénok is működnek, úgyhogy neked ugye annyira alatt, hogy akkor van barázok ingert.
1: Hát érted, a Google vezérigazgatója meg Sundar Pichai. Hát most ezzel mit csinálják? Ha így hívják, akkor így hívják. Ez a
3: nem hívhatod másképp őket.
5: De hogy már ne lesz semmig röhögni se egy ilyen néven, de álljon már meg a menet.
1: Nálunk meg a rendőrség keresi Punci Imrénét. Hát most mit csináljunk? Hát ha őket keressük. Hát most van ezért.
2: Megvan már amúgy.
1: Punci Imréné, álltok, nincs elő? Nem került. Nem, még nem került.
5: Elő?
1: Nem. Ondódon látták utoljára, de utána valahol felszívottad.
2: Bugyi környékén.
1: Ondódnál felszívottad Punci Imrénét.
5: a drog.
1: Figyelj, van ilyen, hát tényleg van ilyen község. Figyelj, hát mekkorák a gyerekek, vagy ti most hogy álltok? Mi van? Mi a felhozatal? Egy gyermek, kettő gyermek?
5: Igen, de itt komoly tervek vannak. De most ne az országos rádióban beszéljek már itt erről. Jó, de én fogok értesíteni mindenkit.
2: Amúgy lenne egy gólya hír.
1: Tudom, én nem
2: mondtam neki semmit, de hogy Balázsnak csinálunk egy gólya hír nevű ilyen.
3: Minden ilyet lelősz.
1: Abból érzem, hogy valami beletéltem, hogy a kérdésem, hogy az Eszter felhúzta a szemöldökét. Jaj, mondom, valami érzékeny gomány szörött érgett. A koránkelés miatt kérdeztem egyébként, úgy azt akartam, hogy úgy könnyű az embernek kisgyereke van, csak a hajnalba leül meccset néz meg, közben etet, altat, nem tudom, mit csinál, de ha...
5: Nem.
1: A bulváros riposztosba mentem át, bocsánat, hát nem akartam.
5: Semmi, hozod ezt is jól. Figyelj, nem, már annyi, hogy tényleg... Igen.
2: De nézd, és milyen az első trimester neked? Első férfiként, aki jól egy gyermeket.
5: De így milyen?
2: Hogy mindegy, minden rossz a vonal.
1: Azt szóval kérdezte, hogy állsz a fogyókúráddal? Hogy állsz a fogyókúráddal?
5: Egyedülőhöz járunk amúgy gyerekek Kesztivel, és jön ő is úgy, hogy mutka is találkoztunk, hogy csinálja.
1: Mit csinál?
5: Az edzés.
1: Hát éppen egy akkora fagylaltos bödöm van előtte, amikor egy komplet óvodás csoport megenne egy menzás fagyit. Csak mondom.
5: Szénhidrát csökkentett.
2: Mit szoktam mondani, mi ez a bulkolás a magyarul? Tömegelek.
1: Úgy látom, megint a tömegelés időszaka van, mert most tömegelek meg egy fényválling májnás.
2: Egy órára megyek én is Rakontás úrhoz, és addig legugolom.
1: Igen, de ez egy ilyen elvárás, hogy egyél meg egy fél doboz fagyit előtte?
2: Nem, de valamilyen foknál fogva, hogy jól esik.
1: Figyeljetek, Ádám itt hagyott nekünk, de nem tudod, volt nekünk a fazakas Ádám ilyen fagyimester, itt hagyott
2: Balázs
1: egy kis...
2: Balázs, te megetted az egész dobozzal, én a felénél se járok, és van pofát beszólni neked.
5: Ott hagyott egy vödör fagylaltot?
1: Egy vödör fagyit itt hagyott, de olyan finomokat csinál, hogy megőrülsz egyébként, tényleg nagyon jó.
2: Nem érdemeljük.
5: De Balázs, nem jártam már, nem? Vagy kicsit össze vagyott izé ereszte, néztem ott valamit, hogy dolog.
1: Mikor, hol láttál? De te nem lehet, hogy csak levegőt vettem, éppen is kifújtam.
5: De amúgy, az lehet.
1: Csak egy kilélegzésnél láttál, éppen az lehet. Nem, járok, nyomom, ma is megyek, 11-től lábnapom van.
5: Az igen, az a kérdés.
3: Mi volt az első?
1: Három év volt, először belenéztem a tükörbe, mondom, ez egy lábnap.
2: De testvéred, Denis, te mikor voltál utoljára lábnapon? Hogy kérdezzem meg.
5: Én 2023. május 4 szerintem nagyjából.
2: Denis, nem megy beedzeni, hogyha lábnap van. Csak mondom, kitolhatott a parkolóban, akkor meghallottam.
5: Nem, tegnap pont voltunk medencézni, és ott belenéztem a tükörbe, és akkor így rádöbbentem, hogy én is szerintem lemegyek ma lábba.
1: Fiam, a legtöbb tesztoszteron akkor termelődik a lábba. A lábbal jön a tesztó. Az
5: annyira melós.
1: Nagyon melós.
2: Ez évek dühös utána mindig.
1: De neked az egész nap egy lábnap.
2: Egy hónap egy lábnapon már. Hogy ez miért van?
1: Na jó van, Denis. Oké, akkor fogunk hívni néha foci ügyben, mert már átmentél a vizsgán.
5: Hát meg vagyok. Úgy nem volt magasan a rét, meg ugye fogalmatok így semmiről.
3: Nem mondd már jókat, kérdeztünk.
1: Kérdeztünk, hát tudtad a bulvár híreket. Abszolút képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
5: Sziasztok,
1: szevasztok, puszik. Köszi, Denis, ciao. Figyelj, tényleg nézi. Nálunk százszor többet tud, bulvárhírekről, mindenről.
2: Azért pénzt ne adjunk neki érte.
1: Igen, na jövünk mindjárt. Fél tízan pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnokajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában. Elismeréseket adott át a tankerület vezetése. Több baranyai településen karbantartási munkát végez az EON. Egyre kevesebb a vendéglátóhely Baranyában, a KSH adatai szerint. A turizmussal és vendéglátással foglalkozó most megjelent kiadvány egyebek mellett az éttermek, büfék és cukrászdák számának alakulásáról is tájékoztatást ad. A 10 éves időintervallumban vizsgált legfrissebb adatok szerint Magyarországon tavaly június végén 35.404 kereskedelmi vendéglátóhely működött. Számok az elmúlt 10 évben negyedével esett vissza. Legnagyobb mértékben 44%-kal az italüzletek, a zenés szórakozóhelyek száma csökkent. Éttermekből és büfékből 16%-kal kevesebb üzemelt, mint 2015-ben. Baranyában 10 év alatt 15,2%-kal csökkent a vendéglátó egységek száma. Vége a tanévnek, Pécset tartották meg a Pécsi Tankerületi Központ megyei pedagógus napi ünnepségét. A Magtár rendezvényházban lezajlott rendezvényen elismeréseket adott át a tankerület vezetése. Több komlói és vármegyei település pedagógusának tevékenységét ismerték el. Az ünnepi eseményen az EFAMI kispöndölyös táncosai is felléptek, akik kis szekeresi táncokat adtak elő. Ezen a héten több baranyai településen végez karbantartási munkát az EON. Június 25-én Komlót is érintik a munkálatok reggel 8-tól délután 4-ig. Egészen pontosan az Alkotmány utcában és a Berek utcában nem lesz áram. A hálózati karbantartási munkák során hosszabb, rövidebb ideig tartó áramszünetekre kell készülni. Türelmet kérnek. Drámai események játszottak le a hétvégén a Selye város termelfürdőben. Rosszul lett egy nő, újra

0: Zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb, csapadékosabb tájak is. Délután másutt is erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és ismét többfelé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Baranyában délután 33-34 fok lesz, kissé felhőségbolt mellett megélénkül a szél, és záporok, zivatarok vételkörzetünket is elérhetik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió egy. Tűntöztessed magad! Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. És írtunk a srácra, hogy rendszabályozza meg minket, vagy szóljon ránk, nem?
4: Hát a hallgatók.
3: Nem írtunk, kérjünk tőle egy köszöntés, vagy egy rászólást, szóljon ránk. A srác, ugye az Insta oldalról nagyon kedveljük. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ismeretlen elkövetők súlyos károkat okoztak a mecseki Máré várában. Feltörték a lezárt ciszternát, megbontották a műemlék várfalát, a kövekből tűzrakóját építettek, és orgiáztak.
4: Legalábbis ezt mondták. Legalábbis. Lehet, hogy csak egy trízszám volt.
3: Így van.
4: Vagy egy forszám.
3: Ennek próbáltunk utána járni, hogy mi történhetett ott Máré várában. És a bizonyítványról beszélgettünk, hogy posztoljuk-e a gyerek bizonyítványát, ne posztoljuk, és átvettük kicsit az évzárókat is, hogy miért van erre szükség.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
5: Hát figyelj!
3: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
4: honnan
3: a Velencétó
4: tudjuk,
3: partján.
4: Honnan tudjuk, hogy volt?
3: Hát
5: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
3: 30-40 darab óbszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
4: az
3: egy,
4: még
3: nem
4: egy sima vízibomba csata is lehetett.
3: Egyébként igen, kirándulni volt a Juli kérdet.
5: Hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
4: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
6: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
3: Micsoda anyag a híradóban?
6: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
3: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
4: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt... Szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
3: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat, haló.
5: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat.
3: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jössz sehol, mert a Márinak mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
4: Na, látod, ez mondod, van.
3: Bár, rendőrség.
7: Akár 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
4: Jó. De mi, hogy ezt
5: hány ember
4: csinálta?
5: Kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
3: Sokan voltak.
4: Pontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
3: Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az, nem?
5: Az orgia az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad, italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
4: Most de aranyos vagy.
5: Nem úgy az orgia,
3: az orgiát, az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
5: De van benne persze szex is, oké.
4: Gyakori kérdések.hu, hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a
3: féktelen
4: számokat.
3: Féktelen vad dorbézolás.
4: Ez 25.
3: Azt 25?
4: Írek. Így van.
5: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
4: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmiképp.
5: Aha, tehát mi stábulunk, hát 25... csinálunk valamit, az még nem orgia.
3: 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
4: A szószoros értelmében.
3: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
5: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
3: Ezt a Gipót a kérdezted?
5: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
4: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen.
3: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, na hagyják már békén. Igen. A várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást. Na?
4: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
5: Ó, mi van már

0: fesztiváránál.
1: Ott van valami csak.
2: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, mi az volt? Jazz napok, meg mit tudom én, érted?
1: Nem gyöngyfűzés.
2: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok. Én miért nem találom meg, hogy Mári Vári orgia?
1: Nemezelés.
2: Mári Várán egy ökörsütés. Ez miért nincs benne a izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
1: Na ugye?
2: Érted? Tehát nem is értem. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
1: Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekben az emberekben, ez 3-10 éves volt.
2: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Mári Vári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolt?
1: Ezt a kicsit ilyen...
2: Olyan megcsináltnak?
1: Aha.
2: De hát nem, én el tudom képzelni.
0: De a falbontás, az meg már minek?
2: Igen, a falbontás
0: itt
2: az olyan...
0: ezzel van baj.
2: Az olyan orgiás.
1: Orgiás.
0: Azt nem tudok képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontok.
2: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk. A szex szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
0: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
2: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
0: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
2: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
1: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
2: Igen.
1: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Hát, és hogy, mert ez akkor ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
2: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
1: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
2: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
1: Ez egy harmónia.
2: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
1: Jó, akkor mire lehet
2: mennyire nagyon jó szülő vagy.
1: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
2: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
1: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de ide sok
2: ötös. Aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
1: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meglátok.
2: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
1: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen fölösleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni.
2: Van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
1: Szeretném
2: nem elmondani,
1: hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mert mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
2: A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
0: És akkor
2: hogy
0: még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskola igazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
2: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták semmi az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet.
1: Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
0: Pihenjetek,
1: örülünk, hogy itt vagytok.
0: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
1: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
2: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban
1: eltől? Én fullos ájulós voltam.
2: Ájulós voltál, tényleg?
1: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót, a fodrásznak kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
0: Csattanás.
1: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
2: Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárók. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Puci, festve pucéra, bohócnak öltöző.
1: Nagyon szeretem.
2: Én azt adom.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
2: Na? Még egy belefér egy naphallgatója?
0: Bele hát.
1: Naphali. Na. Csendben vagy Balázs, nem tudom elgondolni.
2: Nem, azt hiszem, csak a közlekedési híreket szűröm, ilyenkor érdemes beolvasni, de nem annyira.
1: És ezt miért a...
2: Egy M3-as mindjárt
1: olvasok. Grinder.com-on csinálod.
2: Igen, igen, a grillsütő.hu-n vagyok éppen, de hogy is.
4: Halló?
2: Bizonyítványosztásos. Csipet Lotus. Nem veszi fel a Csipet Lotus, pedig egy nagyon szép nyereménye van.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
2: Na, egy ilyen kis nyereményünk. Egy ilyen kis nyereményünk volt.
0: Na, az hogy telnek a napok ezután?
2: Na, jön a szabadság!
1: Szaktanári! Most a téli ruháimat fogom kiszelektálni a szekrényemből. Azokat berakom hatalmas táskákba, és utána pedig elszállítom őket egy távolabbi ruhatárba, ahol valószínűleg soha többet nem fogom elővenni őket. Mindegy. Ez egyik, a másik pedig, hogy a lány gyermekemet fogom egész nap 24 órában szórakoztatni, és szeretni. Ezt fogom csinálni.
0: Mi de megjövünk jó. Melózni, na mindegy.
2: Mi még a hét, és a hajózásról egy szót se szóltunk. Pénteken hajózunk, gyerekek. Ha nem mondjuk a szánot, azt mi fogunk üldögélni. Úgyhogy majd holnap mondjuk akkor eleget a hajózás, hogy pénteken kifut a hajónk a kis dagadó vitorlákkal sikló sajkánk.
1: Sikló sajka.
2: Egy dagadó vitorlákkal sikló sajka. Kifut. Mi is majd, és indulunk Szántódról, de akkor most már nem menjünk ebbe bele, mert nincs idő, de már úgyis tudtok mindent, de holnap elmondjuk a részleteket.
0: Gyere oda korábban.
2: Akkor te most már elmész Szabira.
1: Igen.
2: És jövő héten mi sem vagyunk, ugye pénteken zárjuk a hajózásra, tehát jövő héten mi Szabin vagyunk, akkor te most két hétig nem vagy.
1: Hát ez erős.
2: Az egy nagy pihenés lesz.
1: Négy nappal többet pihenek, mint ti, és közben fellépek, úgyhogy...
2: Most érted, elmegy egy nap előtted, de kicsit lebasz minket, hogy ő föllép. Értetted a hangsúlyt?
0: Én ezért jó, a múltkor is kaptam.
2: De azért fellépek. Hát most én szerveztem neked a fellépést.
1: A szóval keresel, köszönöm, Eszter, hálás vagyok.
2: Én szerveztem neked a fellépést. Én vagyok a manager, de nem én szerveztem a
0: fellépést.
1: Nem úgy volt, hogy rádiós volt, azt elkezdtem stand-upolni, tudod, hanem fordítva. Ezért, ugye?
2: Mennyi? Hát ő rá, hát azt figyeld, ott lépsz föl,
1: ahol szeretnél. Írni fogok, küldök nektek képeket majd.
2: Jó, de legyen a Szabiról visszatérő valami kis sütemény.
1: Hát azt mondod, hogy vásárolok magamnak egy dagasztógépet?
2: Egy dagasztógépről lebeszéltek, úgyhogy azt ne vegyél. De valami hozzá.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a viszonyunk addigra. Ki tudja.
2: Jó van, gyerekek. Akkor mi érkezünk holnap Juliskával, még négy napot vagyunk, pénteken mi hajózunk, és aztán jövő héten mi is elmegyünk egy kicsit. Jó, pihenni, de akkor ezt még úgy is mondjuk. Vigyázom mindenki magára, és holnap 6 órakor, de még ezen 40 másodperc, ez nekünk szól. Akkor ez azt el nagyunk? Tudjuk mondani, péntek, ugye 6 óra Szántód.
0: Fél hétkor nyitjuk ki a hajót, akkor tudsz felszállni, de gyere oda korábban, mert nem lesz hely.
2: Így van. BSV-vel megyünk, Metzger Vikit is visszük, és nagyon sok nyereményünk van. 100 000 forintok, meg szponzorok, meg nyeremények.
0: Hétkor fut ki a hajó, átmegyünk Tihanyba, kiszállhatsz, beszállhatsz, jöhetsz vissza. Igen.
2: Holnapra már tudni fogunk konkrétumokat.
0: Minden
2: is.
0: Tudunk
2: ezt
0: most
2: leosztuk rutinból.
0: Minden tudunk most is. Jó, nincsenek semmiféle mellébeszélések.
2: Így van. Gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, hello.

0: igazi mai slágerek. Something in my body, something that's in my
1: soul tells me you're somebody, somewhere. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mi.

0: 9-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, mai

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert nem csak fesztivál hangulatot teremtünk el, és küldjük fesztiválozni a hallgatókat. Ma is nagyon sok játék jön. Páros belépőjegyeket lehet majd nyerni július elejére a Dunapart Festre. Természetesen szólni fogok majd, amikor telefonálni kell. Ami az időjárás illeti, napsütés 35 fokos csúcs délelőtt, aztán délután ma is erőteljesebb lehet a gumulyfelhősödés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes legénysége, és Cookie is. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620-311-111-et. Hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: Kezeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
1: Menü ajánló a Rádió 1-en.
2: Nem fáj majd a hasa tőle.
1: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
4: Paradicsomleves zelleresen, betűtésztával és cheddarral, jalapenyóval, baconnel töltött csirkemell rántva, korianderes citromos burgonyával, vagy tökfőzelék zöldség stefániával, esetleg paprikás krumpli sült debreceni válnoketlivel.
3: A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért.
4: Sült paprikás burgonya krémleves kolbászmorzsával és olaszos húsgolyók fűszeres paradicsomszószban spagettivel, vagy rántott cukkini kertészsalátával, zöld fűszeres vinegrettel.
3: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
4: Lebbencsleves korlátlan fogyasztással és A. cukorborsó főzelék tükör tojással, B. tenkeshegyi sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. csirkepaprikás galuskával.
3: A Korzó étteremben, Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat gulyásleves csipetkével, vagy csontleves, és tojásos galuska salátával, vagy csirkemell rántva olivás sajtkrémmel grillezett zöldségekkel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdei gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért.
4: Magyaros gombaleves és spagetti carbonara vagy csevap steak burgonyával, lilahagymával és ajvárral, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral.
3: További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: kövelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyen. Csak igazi mai sláger megy, és közöttük adom a páros belépőket a Dunapart Festre, a 10. telefonálónak. Halló, hogy szólíthatlak?
1: Erika.
0: Az ország melyik részéről?
1: Sopronból.
0: Ó, hova szeretnél jegyet nyerni?
1: A fesztiválra.
0: Melyikre?
1: A Miráckevéle Dunapart Fesztiválra.
0: Igen. Csak teszteltelek, mert a múlt héten ugye a Sopron Festre lehetett jegyet nyerni, nehogy véletlenül rossz játékra jelentkezz. De így minden szuper. Rád fér már a buli nagyon?
1: Most a gyarat szeretném megtolni egy kicsit a fesztivál szezonba.
0: Hát?
1: Rám fér egy kis kikapcsolódás.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy meg fogod tolni, mert 10-ként hívtál fel!
1: Örülök neki nagyon.
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm, nagyon örülök.
0: Intézzük a hallgatóknak a fesztivál élményeket, a következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Budapest foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország-Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, zöldfoki köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat annyira, hogy nemcsak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
8: Meg ez is! És ez is!
7: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
14: Július 2-3-4.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishingon Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Koma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishingon Orfű weboldalán. Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarra. A Csoda Szarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a Lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látvány családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázs csodálatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
17: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
18: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Az új kollégái már várják.
20: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
21: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
22: Reklámot hallottál.
23: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
22: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, az idei nyár legjobb zenéjé, közöttük pedig majd játék is Dunapart Fest páros napi jegyekért. És mától ugye a nyári délutánok kora esték is színesek lesznek, 5-től 2 órában Rádió Egy Live Mix Summer Edition, amikor a legfinomabb a balcsi vagy a medencevize, a Rádió 1-es DJ-k mixelik a kedvenc igazi mai slágereinket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Hol esett is. Na de délután máshol is erőteljesebb lehet a gumófelhő képződés, azt mondják a szakik, és több hullámban alakulhat ki zápor, zivatar. Most viszont erős az UV-sugárzás, úgyhogy aki nyaral vagy strandol, evel számoljon.

0: csak igazi mai sláger megy, ha nyár, akkor ilyen zenék kellenek, és fesztiválok, ugye? Most már csak pár perc és indítom a játékot, hamarosan újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Duna Park Festre. És hozom majd az olasz DJ Hypaton dalát, Out of My Head, jön a Nagy Rádió 1-es kedvenc Selena Gomez-től, Marshmallow-tól a Wolves, vagy éppen ez perceken belül a Cyril Remix a Camerához.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
1: Menüajánló a Rádió 1-en.
2: Nem fáj majd a hasa tőle.
1: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Paradicsomleves zelleresen, betűtésztával és cheddarral, jalapenyóval, baconnel töltött csirkemell rántva, korianderes, citromos burgonyával, vagy tökfőzelék zöldség stefániával, esetleg paprikás krumpli sült debreceni válnoketlivel. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért.
4: Sült paprikás burgonya krémleves kolbászmorzsával és olaszos húsgolyók fűszeres paradicsomszószban spagettivel, vagy rántott cukkini kertész salátával, zöld fűszeres vinegrettel.
3: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
4: Lebbencsleves korlátlan fogyasztással és A. cukorborsó főzelék tükör tojással, B. tenkeshegyi sertésszelet pirított burgonyával, savanyúval, vagy C. csirkepaprikás galuskával.
3: A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat gulyásleves csipetkével, vagy csontleves és tojásos galuska salátával, vagy csirkemell rántva olivás sajtkrémmel grillezett zöldségekkel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdei gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért.
4: Magyaros gombaleves és spagetti carbonara vagy csevap steak burgonyával, lilahagymával és ajvárral, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral.
3: További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.

0: a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizunk együtt a Rádió Esztézsen az összes DJ-nkkel a Dunapart Festen. Július 2-3-4 bármelyik nap. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forró drótunk 20-as 311-111.

0: egyen csak igazi mai sláger megy, és lesz itt még tánc, például a Dunapart Festen, a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. Ki az, akit szeretettel várunk ott ingyen, ráadásul másodmagával? Halló?
1: Szia, Tisa, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te, hogy hívnak?
1: Zoli vagyok Budapestről.
0: Hogy bírod ezt a dögmeleget, Zolikám? Mit csinálsz? Hogy telik a napod?
1: Köszönöm szépen benneteket, hallgatlak, nemrég jöttem az a munkából.
0: Le is dobtad a munkát. Valami terv délutánra?
1: Hát pihenés meg egy kis foci VB nézős majd esetleg.
0: És ezek szerint tervezgesz némi fesztiválozást is?
1: Hát szeretnék eljutni egy-két helyre, hogyha lehetséges. Hogyha lehetőség lesz rá, és lesz rá, és nyerek esetleg.
0: Nagyon úgy néz ki, mert hogy 10. lettél, Zoli!
1: Igen, ezt nem hiszem. Nem hiszem, Atiskán. Nagyon szépen köszönöm. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Hát még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Tökéletes, ott a helyünk. Ez azért különösen kedves, hogy a Dunapart Fest, mert a sógroméknak ott van ilyen kis, három szemmel kis ilyen nyaralójuk, tudod, ilyen picike, úgyhogy gyakorlatilag át kell majd oda csak sétálni.
0: Hát ez nagyon jól hangzik, akkor érezzétek magatokat majd nagyon jól.
1: Nagyon szépen, köszönöm Atikán, köszönöm, kitartást, jó?
0: Szép napot neked is, hölgyeim és uraim, a játéksorozat folytatódik, délután is lehet páros napi jegyeket nyerni a Dunapart Festre.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igazi nyár hangulatban a kora estében. Ma Jamina mixeli majd az igazi mai slágereket 2 órán keresztül itt a Rádió 1-en. Most viszont a déli mixet indítjuk, ráadásul nem akármivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor

0: nektünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunk a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
8: Ugrunk egy bombát?
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
15: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
16: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: 2026. június 22-e van, hétfő, déli 12 óra.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
0: Szép napot kívánok! A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűzőnapsütés szinte egyik állatnak sem esik jól. Erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember szerint a legfontosabb szabály, hogy az állatkerti állatoknak mindig legyen lehetőségük árnyékba húzódni. A megfelelő árnyékolás mellett az állandóan elérhető friss víz is alapvető feltétel a nyári időszakban. A gondozóknak emellett fokozott figyelmet kell fordítaniuk a táplálékra is. A nagy melegben ugyanis az étel gyorsan romlásnak indulhat. A maradékot hamar ellepik a legyek, amelyek különböző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak. A Mini Zoo-ban Komlón többféle módszerrel segítik az állatok hűsölését, tudta meg a bama.hu. A hüllőket és egyes madárfajokat vízpermettel hűtik a legmelegebb órákban. A prémes állatok számára fagyasztott gyümölcsöket kínálnak, amelyek egyszerre jelentenek felfrissülést és elfoglaltságot. Azoknak a fajoknak pedig, amelyek természetes környezetükben is szeretnek vízben tartózkodni, méretükhöz igazított medencéket biztosítanak. A hőség azonban nem minden állatot visel meg egyformán. Faragó Endre a portálnak azt mondta, elsősorban a vastag bundával rendelkező úgynevezett téli prémes fajok szenvednek most a magas hőmérséklettől. A rókák, az alpakák és a nyestek különösen nehezen viselik a mostani kánikulát. Az alpakákat ezért minden tavasszal megnyírják, hogy könnyebben alkalmazkodjanak a nyári időjáráshoz. A gondozók folyamatosan figyelik az állatok viselkedését, hiszen a hőstressznek jól felismerhető jelei vannak. Intőjel lehet a szédelgő mozgás, a folyamatos fekvés, a sűrű légzés, a kapkodó levegővétel vagy a bizonytalan járás. Ha ilyen tüneteket tapasztalnak, azonnal beavatkoznak, hogy megelőzzék a komolyabb egészségügyi problémákat. A Mini Zoo vezetője szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és intenzívebbek a hőhullámok, ezek pedig új kihívások elé állítják az állattartókat. Éppen ezért a megfelelő árnyékolás, a friss ivóvíz biztosítása és az állatok folyamatos megfigyelése ma már nem csupán ajánlott gyakorlat, hanem az állatok jólétének alapvető feltétele. A gondos odafigyelésnek köszönhetően azonban a Mini Zoo lakói a legforróbb nyári napokat is biztonságban és a lehető legnagyobb komfortban vészelhetik át, írja a Bama. Volt egy időszak, amikor Molnár Gusztáv színészi alakításainak köszönhetően szerepelt a címlapokon. Aztán többször is elvesztette a küzdelmet az alkoholizmussal szemben, de megnyerte utána Starboxot, és azóta összességében jóra fordultak a dolgai. Megnősült, újabb gyermeke született. Molnár Gusztáv a hétvégén visszatért Komlóra, ahol focigálát rendeztek a felépülő közösség számára. Fel is szólalt, és azt mondta, rendkívüli hálával tartozik a baranyai városnak, sőt, ahogy mondta egyszer, a kisfiát is szeretné elvinni oda, mert úgy érzi, ott kezdődött számára a valami új. A Komlóverzum idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a komlói múzeum munkatársai az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötétben elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a dinoszauruszos szabadulószobát felkereső 4-5 fős csapatok. A teljes sötétségben bányászkobakok, fejlámpák segítségével igyekeztek megfejteni a rejtvélyeket és eljutni az arany dinó tojásig. A múzeum már délután egyébként megnyitotta kapuit. Egy aprólékos nyomozójáték keretében tudhatták meg az érdeklődők, hogy miről is híresek a madarak, és milyen különleges képességeik vannak. A megkeresett madárpreparátumok mellett található leírások is segítettek a madárlesen elnevezésű feladatlap kitöltésében, ami igazán nagy kihívás volt egyébként a felnőtteknek is, nem csak a gyerekeknek. Kiderült például, hogy a mondókában szereplő vakvarjúcska tulajdonképpen a fokozottan védett bakcsót fedi. Az elrejtett madarak felkutatása közben félszemmel, múzeumpedagógiai célzattal a bányászat történeti oktatás történeti, néprajzi és régészeti kiállítás anyagaiba is bepillantást nyerhettek a játékban résztvevők. A konferenciateremben a Komlói Rendőrkapitányság munkatársai a Mancs és Jelvény állati jó nyomok programmal várták a családokat. A jó és rossz példákat felvonultatva a feladatokban a felelős állattartást kívánták megerősíteni a résztvevőkben, amit a jelenlévő Mona kutya is jó szemmel nézett. Megkezdődött a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az érintett ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy az építkezés teljes időtartama alatt minden ingatlanban folyamatosan biztosított maradjon a vízszolgáltatás. A rendszer átmeneti megoldásként működik a vezetékcsere befejezéséig. A kivitelezés összetett feladat, hiszen az utcában valamennyi közmű megtalálható. Így a munkálatok során több szakág összehangolt együttműködésére van szükség. A tervek szerint a vízhálózat felújítása ideális esetben július végére, augusztus elejére fejeződhet be. Ezt követően kezdődhet el az út teljes helyreállítása. A beruházás célja, hogy augusztus végére egy teljes hosszában megújult utcát vehessenek birtokba a lakók, mely nem csak új ivóvízvezetékekkel, hanem korszerű útburkolattal és rendezett patkákkal is rendelkezik majd. Nos, a munkálatok idején a közlekedés jelentősen nehezebbé válhat. A kivitelezés szakaszosan halad, azonban a feltárt vezeték nyomvonal miatt az utcában időszakosan csak korlátozottan lesz lehetőség a ki, illetve behajtásra. A kivitelezők és a városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérik a beruházás idejére, de azt kiemelték, ez a beruházás hosszú távon biztonságosabb és korszerűbb közműhálózatot, valamint jobb minőségű útfelületet eredményez majd. Ez volt a Hírtér Baranya 2026. június 22-én hétfőn déli 12 órakor itt a Rádió 1-en. Találkozzunk holnap is, kellemes délutánt kívánok. Szendi Hajnit hallotta.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Remélem, hogy nem kint a napon dolgozol. Elképesztő hőség van, 33 fokot mérhetünk. Hát hasonló kép a következő napokban, 31-33 lesz az átlag hőmérséklet. Nem véletlen, hogy másodfokú hőség riadó van érvényben. Működnek a permetkapuk, az ivókutak, a csobogók. Nagyon sokan mennek a strandra, a szabad strandra csobbanni. Jól is teszik, Baranyában is felmelegedtek már a tavak. Kell a naptelje, fényvédő, folyadék legyen az autóban. Ezeket még jó sokszor el fogjuk mondani. És persze a legpörgősebb dalokat is hozzuk mellé. A nyári hűsítő slágerek közt Sam Felt és Rosalind közös a Daily Mix zenei listán. Hamarosan pedig a baranyai program ajánlatokból is válogatunk. Szép napot, Molnár Kristófot hallod a 99,4-en kombó.

0: szép délutánt, jó étvágyat, lezárva a Daily Mix zenei lista, jöhetnek a programajánlatok aztán. Ami a slágereket illeti, Martin Garrix, sikerdala az élen, Butterflies, mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Púvos Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvos Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Masoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvos Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvos Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarra. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé maratonbuli futással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, belátható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Az új kollégái már várják.
4: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
6: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám. Na, na, Istenél aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
10: Kikelet.
9: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
10: Kikelet.
9: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
10: Kikelet.
9: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 9

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó kis hetünk lesz, ilyen meleg mellett a kinti programokból bőven válogathatunk. Hamarosan például kezdődik a Fishing on Orfű Fesztivál. Most 24-től 27-ig hangosak lesznek Orfű környékén, na meg jó sokan, biztos, hogy csobbannak is majd a Pécsi tó környékén. Csak lassan arra az autósoknak, figyeljünk egymásra. Én balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Előadások a szabadtéri színpadokon, például a Siklósi Várban, pénteken a Fergeteges Komédia lesz látható. Aztán az önkéntes vízadás napját is kiemelném, Pécsen ugyanis a megye székhelyen a fiatal fák öntözésére buzdítanak. Egy országos kezdeményezéshez lehet itt csatlakozni, van egy alkalmazás, ami megmutatja, mely fák szomjasak itt a környéken, ehhez Baranya megyében bárki csatlakozhat, érdemes utána járni. És még a Fiesta zenekar is ellátogat hozzánk. Pécsen a Káptalan kert színpadán pénteken fognak majd zenélni, hozzuk folyamatosan majd a programajánlatokat, és persze az igazi mai slágereket is, itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes délután, szép napot. Figyeljenek az autósok, ugyanis holnaptól Pécsen, a megyeszékhelyen fennakadás lesz majd a 6-os úton. Sajnos ez sokakat érint. Gázvezeték rekonstrukciós munkák indulnak majd holnaptól, várhatóan augusztus végéig. Hát nyáron is kerülgethetjük majd a bójákat. Két ütemben valósul meg a munka. Első körben az Atinai út északi részén dolgoznak, a 32-es számú ház és a Lovarda utcai kereszteződés között. A gyalogos forgalmat a déli oldalra terelik, az autósok elől viszont az északi sáv teljesen le lesz zárva, figyeld a táblákat. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, mi hozzuk folyamatosan a sikerdalokat, elkísérünk a legfelkapottabbakkal. Bibi Rex és a Faithless közösével búcsúzom, holnap dél és kettő között jövünk majd a helyi témákkal. Addig is szép napot, Molnár Kristófot hallottad, a 99,4-en Komlón.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Füstingon Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyász, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Füstingon Orfű weboldalán. Púvos Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvos Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Masoret Csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvos Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvos Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarra. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a Lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
7: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
9: Köszönjük!
7: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

az Opalite. Taylor Swift egyre kevesebbet használja a social médiát, ezt már nagyon sok interjúban elmondta. Legelsőként a Twittert, a mai X-et törölte le a telefonjáról. Anno, amikor mindig megnyitotta, egyből túlterhelt lett, és azt vette észre, hogy egyre gyorsabban bezárja az alkalmazást. A politika bár érdekli, de egyre kevésbé fontos számára az, hogy ki kivel szakított, vagy hogy ki milyen cipőt visel, úgyhogy a saját social média oldalait sem ő kezeli, hanem arra megfelelő emberek. Itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxusszállodák környékét teljesen megbénították a Messi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat, a játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük a megígért játék. Dunapart Fest, július 2-án, 3-án és 4-én a Rádió 1-gel, mert hogy ott lesz a stage-ünk és az összes lemezlovasunk, na kiburizik velünk,

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Páros belépőt nyer valaki tőlem a Dunapart Festre július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Tetszőlegesen választható napra. Halló?
1: Halló, szia, te is Balázs vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Balázs, honnan telefonáltál?
1: Én most jelenleg Angliából.
0: Ott hány fok van?
1: Én kérlek szépen 22.
0: Csak hogy irigykedjünk, tudod mennyi van itt?
1: Hát ilyen 35 környéke.
0: 35, igen, ez a csúcs a mai nap folyamán. Mit csinálsz Angliában?
1: Én kamionozok, úton vagyok vissza Magyarba.
0: Ja, dolgozol ezerrel.
1: Igen.
0: Merre felé leszel július elején?
1: Hát remélem a fesztiválon.
0: Ott leszel? 10-ként elértél Angliából!
1: Ja, nagyon király vagyok, és köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Na gyere velünk akkor fesztiválozni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Minket nem érhet az a vád, hogy aki online hallgatja a Rádió 1-et,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. Együtt rádiózunk 5-ig, aztán Juhász Gerivel és ma Jaminával elstartol a 2 órás Live Mix Summer Edition. Mától kezdve végig a nyáron, a vakáció ideje alatt velünk lesznek a Rádió 1-es DJ-k és mixelnek a délutánjainkban, a kora esteinkben. 5 és 7 között tehát Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő órát Accenttel indítom majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishingon Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Koma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishingon Orfű weboldalán. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret Csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarra. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé maratonbuli futással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu.
8: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Györke Attila vagyok, és ha nyár, akkor igazi mai slágerek, és közülük ez az egyik legnapsütésesebb dalunk. Sam Feld készítette, a nyári zenék professzora, aki önmaga is tiszta chill figura egyébként. Szerintem még a GPS-e is azt mondja neki, nyugi haver, odaérünk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: csak igazi mai slágermegy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Atis vagy?
0: Igen, és te ki vagy?
1: Ja, Atis! Én Levi vagyok.
0: Levikém, hát mi újság veled? Hogy telik a nyári szünet?
1: Jó, telik. Jó napot!
0: Szia, te ki vagy?
1: Én Benyigem Ilan.
0: Barátaim, mit csináltok?
1: Mi itt ülünk a fűbe, hát az a terv, hogy ma fogok tanulni tangotanáról, aztán meg motorozok, és hallgatom a Rádió Egyet. Szia!
0: Hát te meg valaki harmadik vagy? Szia!
1: Igen,
0: szia! Nagyon sokan vagytok, jól van, hát
1: szia,
0: akkor...
1: Igen, igen, csoportos bulit tartunk.
0: Ha, akkor jó bulizást a Rádió Egyel! És úgy üljetek a fűben, hogy nézzétek, mikor lesz felettetek több gomoly felhő, mert abból lehet zápor, zivatar is, csak mondom. Holnap egyébként több napsütés, kevesebb csapadék lesz, és marad a 35 fokos maximum.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termék

0: kora estéket kiszínezik. Jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 2 órában az igazi mai slágerekkel és a Rádió 1 DJ-vel, ma Jaminával. Én a folytatásra ilyen zenéket ígérek, mint a nagy Rádió 1-es kedvenc, a Counting Stars a One Republic-tól, jön majd Kélettől a Turn the Lights Off, vagy éppen Ed Sheerantől az Azizam, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the bed.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 DJ-vel, rengeteg fellépővel, idén is Dunapart Fest Ráckevén, július 2-án, 3-án és 4-én, és idén is bejuttatjuk a Rádió 1 hallgatókat, rengetegen fogunk bulizni együtt, a 10. telefonáló biztosan ott lesz most. Halló?
1: Szia, Bálint vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Bálint, honnan hívtál?
1: Vecsésről.
0: Milyen idő van Vecsésen?
1: Nagyon meleg van.
0: Akkor országos szintű a hőség.
1: Az biztos.
0: Ehhez egy jó kis fesztivál lehetőség.
1: Én benne lennék.
0: Mert hogy elértél 10-ként, Bálint!
1: Tényleg? De jó, nagyon köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai stáger megy.
0: Bálintom, na gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát szerintem az egyik kollégámat.
0: Még ott is. Még hát a fesztivál ideje alatt is a kollégákkal.
1: Pontosan, pontosan.
0: Akkor ez egy nagyon jó brigád, bármit is csináltok.
1: Autókölcsönzőnél dolgozunk és kocsikat mozgatunk.
0: Nincs is jobb dolog ebben a nagy melegben. Jó van, kitartást, jó munkát, aztán jó fesztiválozást. És drága Rádió 1-esek, ezzel nincs vége. Juhász Gergőnél is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Hogy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat, annyira, hogy nemcsak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: Veled a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
10: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel, plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
14: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
15: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécs Város Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
16: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
17: Mesélj!
16: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
17: Ez már tetszik.
16: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
18: Vendeguzlakópark.hu.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

csak igazi mai sláger megy. Nincs már egy óra és öttől, ha Rádió 1 Live Mix Summer Edition elindul, mindenki kedvenc hazakísérő műsora mától a nyár egyik legjobb rádiós buliává alakul. Juhász Geri és a délután Rádió 1-es DJ-je a legmedőbb igazi mai slágereket hozza minden nap mostantól 2 órán keresztül, ma a lemezjátszók mögötti Amina. Én

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szia! Győrből lennék, és egész nap a rádió megy. Már reggel beszél a kocsiba, és már megy a rádió.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési információk. Legenda írta, hogy az M1-es a határ felé haladó oldalon már az M0-ástól belassul, és egészen Biatorbágyig ne legyen siető senkinek az útja. Dávid pedig azt írta, a 6-11-es főúton balesetezett két autó a 12-es kilométernél, jelenleg is tart a műszaki mentés. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en előre is köszönjük mindenkinek. Autós barátaim pedig a következő dalt nagyon fogják szeretni. Jön a Peppas!

0: csak igazi mai slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
0: Avicii.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxusszállodák környékét teljesen megbénították a messzi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat, a játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, perceken belül 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában a nyár igazi mai slágerei Juhász Gerivel és ma Jaminával. Most közlekedési hírek, Drucker írt, a dugó van Budapesten, a budai alsó rakparton a Margit híd és a Lánchíd között. Bedugult a Bach csomóponti felüljáró is, írta Andi. Nemrég megtudtam, az M1-esen a határ felé az M0-ás csomóponton lassú, és a 611-es főúton baleset miatt lassú a haladás. A 12-es kilométernél történt, jelenleg is tart a műszaki mentés.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor mostantól kezdve szó szerint egymások adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition Jaminával, 8-től jön majd a Disco Sheet, 9 órától pedig World Is My Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes szent csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
13: És a döntő pillanat...
14: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
15: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
17: Az új kollégái már várják.
18: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
19: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
20: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
21: Svájci precizitás minden egyes csészében.
22: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
21: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
22: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
21: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
0: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
4: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Hú! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, kitört a nyári szünet, és ezzel együtt nálunk elindul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve 5-től egészen 7-ig fogunk mixelni délutánonként minden nap, képzeljétek el, és elsőként Jamina teszi ezt. Hello drága Jami!
3: Én leszek a prototípus ebben most. És igen, teszteljük. Hát nagyon örülök neki tényleg, azért nagyon rossz volt ilyen 6 óra körül 5-től 6-ig akkor hazamenni, mikor tényleg abszolút beindítottuk itt a délután, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy fogjátok ti is élvezni ezt a követ. Következő 2 órát, meg hát nyilván nekünk is egy újdonság.
2: Így van, reméljük, hogy szeretni fogjátok, tehát mostantól 2 órás a Rádió 1 Live Mix este 6-kor. Nem állunk le, nyár van, isteni az idő, nagyon keveset fogunk dumálni, továbbra is megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, meg a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Kezdjük el!
3: Így van, gyertek, csatlakozzatok, mindenképpen kezdem is, tehát a következő 2 órát még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünk, Tóth Abigail és Accent közöse, ez a Sugar Daddy, találja a Live Mixben.

reszelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió Egyen. At the turntables now. Yeah.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál. Jamina.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, amin a lemezjátszóknál ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mától átálltunk nyári időszámításra, 2 órás a Rádió 1 Live Mix. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 10. kerületben történt Budapesten, pár perce a Dréher Antal úton, a Kőrösi Csoma Sándor útnál, a 611-es főúton pedig Sást közelében 2 személygépjármű ütközött frontálisan, a 12-es kilométernél félpályás útzár van, és nagy a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, szia Geri, hello, Jami, nézem a TikTokot, az a kérdésem, hogy akkor a kívánság műsor így 1 órás lesz, és ugye sokszor lesz délután is 2 órában ezentúl, Jami, na üdvözlettel Ákos, az elsőre, sőt a másodikra is igen a válasz.
1: Na, így van, igen, tehát abszolút nagyon örülünk neki, tényleg nagyon sok ugye a fellépés sokszor ez érinti az, akár az esti mix műsort, ilyenkor délután viszont ez a 2 óra abszolút a miénk lehet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, biztosan minden héten találkozhatok velem is.
0: Így igaz, és nagyon reméljük, hogy szeretni fogjátok a nyári időszámítást itt a Rádió 1 Live Mixben. Mától kezdve tehát este 6-kor nem állunk le, hanem mixelünk azután is még 1 órán át. Sziasztok, nyugtassatok meg, hogy továbbra sem lehet majd azt mondani, hogy mindenkinek, aki szereti. Hajrá, Jami és Geri, Anita. Anita, így van, a szabály a szabály, és marad.
1: Így van, azért ami az 1 órára vonatkozott, ez a 2-re is fog. Még egy nagyon vicces mondatot hadd olvasok fel, valaki azt írta, hogy lehet kérni a Dübörgő a ház című dalt, amit kívánság műsorban. Hát még így nem is olvastam ezt a címet.
0: Lehet majd
1: Dübörgő
0: 7 és 8
1: a ház. Igen, ez a kívánság kosár itt ugye egészen hétig.
0: Na, menjünk tovább, Jami.
1: Megyünk tovább, szintén közönség kedves Taylor Swift legújabb dalával, lesz az Opelite nálam Cosmic Dawn remixében, úgyhogy ez jön itt a következő másfél órában még. Tehát egészen hétig ne felejtsétek, itt vagyunk Juhász Gerivel és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixben.
2: At the turntables now, Yamina.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina.

Live Mix. Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben, élőben a Rádió 1-en. At the turntables now, Yamina.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy mától a Rádió 1 Live Mix is minden nap 2 órás és egészen este 7-ig tart. Mellettem most a lemezjátszóknál Jamina, a legtöbbet díjazott Rádió 1 DJ. Első, második és harmadik helyezett díja is van már a Rádió 1 DJ szavazásokon. Hello Jami, még egyszer!
1: Hello Geri, így van, és alig várjuk ugye az idei Rádió 1 DJ szavazás, ami valószínű ugye az év második felében lesz majd. És tényleg nagyon durva, hogy most, ahogy találkoztam ugye a Budapest Parkban végre a hallgatókkal, mert minden évben ugye a szülinapi fesztiválon, azért ez mindig eszembe jut, hogy oda szavaztok mindig azért a top 3-ba. Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy Jamina ma 2 teljes órán át a Rádió 1 Live Mixben egészen 7-ig. Sziasztok, egy süsű Nobi back-to-back valamikor...
1: Igen, azt így Gerinek megpróbáltam eljátszani. Gerinek megpróbáltam eljátszani, hogy az hogy néz neki, tehát így lenne egy ilyen... meg egy nagyon lassú zenét, tehát ők alszanak, vigyorognak. Tehát ez egy nagyon furcsa back-to-back lenne.
0: Igen, Nobi ugye, Jamina kiskutyája, a süsű meg az enyém, én 2 hónapja fogadtam örökbe, ő egy teljesen vak kiskutya, viszont elképesztően muzikális, Harry Styles a kedvenc énekese, csak mondom,
1: képzeljétek el. Bocsánat, akkor Nobi mégsem vállalja ezt a back-to-back-et.
0: A TikTokon is élőben megyünk egészen este 7-ig, nézzük, hogy mi jön most, Jamina.
1: Így van, Ray Daltont rengetegen kértétek tőlem itt a TikTokon, úgyhogy mindenképpen jöjjön a Blood Running nálam, egy elképesztő jó remixben, nem tudom kimondani, mert STFR-esen ilyen remixet találtam. Tehát akkor legyen Stufrösen remixbe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Jamina.

0: órás a rádió egy live mix, és minden nap egészen este 7-ig tart. Jesszusom, de jók vagytok, üzeni Melinda. Sziasztok, régi csendes hallgatótok vagyok az ősidők óta, mindössze másodjára írok nektek. Tökéletes a live mix itt Finnországban, pláne a World is My Radio Show DJ-vel. Hajrá, Jamina, üdvözlettel, Őrs.
1: De jó, írjál többször, Őrs, mit szólsz bizony hozzá, köszönjük, hogy ott kín is minket hallgatsz.
0: Sziasztok, minden új kezdeményezést támogatok, pláne tőletek, csak nyugisan, nem kapkodva, ezt szeretem, így van idő a dugóban ülni, max hangerővel. Puszi nektek, Andi.
1: Na ezért vagyunk itt, így van, azért mi is tudjuk pontosan, Gerivel.

0: Hogy milyen az, főleg ilyen melegbe tényleg arra szólni a dugóba, pláne ha nincs légkondid, úgyhogy itt vagyunk a háttérben, csendesen, finoman,
1: bizonyán,
0: kettő
1: mindjárt
0: órán keresztül.
1: Igen, mindjárt este 60, eddig ilyenkor mindig azt mondtam, hogy mindjárt kezdődik az élő kívánság műsor, na de most...
0: Elmegyünk!
1: Igen. Elmegyünk, de csak azért, hogy visszajöjjünk újult erővel. Jó?
0: Hogy újra, elmegyünk, hogy újra kezdhessük, tudjátok? Úgyhogy így van, jövünk vissza az igazi mai slágerekkel. Tehát maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifog.

0: sárkát.
1: Hajózz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
18: Július 2-3-4.
19: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
20: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
21: Reklámot hallottak.
22: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Az új kollégái már várják.
24: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
25: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
26: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
27: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
28: Kikelet.
27: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
28: Kikelet.
27: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
28: Kikelet.
27: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
29: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
30: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
31: A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát. Ez olyan tré szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szótságos.
32: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
31: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát.
33: Akkor tett ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
31: Igen. Ez ugyanaz.
33: És elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
31: Ez nem szimpatikus. Szeretném nem mondani,
33: hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mindent, bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
30: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
34: Rádió 1-en.
30: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
34: Rádió 1.
35: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
3: Így van, hello mindenkinek, este 6 óra a pontos idő, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától kezdve ne válunk le este 6-kor, hanem még egy órán át tart a Rádió 1 Live Mix Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Hello Jami, még egyszer!
4: Így van, nagyon örülök neki, hogy velem indítottuk ezt el, és én lettem az ilyen úgymond prototípus, úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy 2 órán keresztül. Olyan fura volt azért 6 órakor itt hagyni ezt az egészet, igen, mert annyira beindítottuk itt a délutánt, egyrészt minket is, meg tudjuk, hogy nektek is tök jó ez hazafele a dugóba, úgyhogy mostantól tényleg 7-ig itt vagyunk élő. A Live
3: pontosan, elindult a nyári szünet, elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
4: Másodszor rúgok ebbe bele, Geri, kérlek, rakjuk arrébb.
3: Ez lassan maradandó sérülés.
4: És szandálva vagyok, és belerúgtam.
3: Jézusom.
4: Na mindegy, semmi baj.
3: Ez legyen a legnagyobb gondom, ha menjünk tovább.
4: Kezdjük tehát a második órát itt a Live Mixben, ez pedig John Felix és Shaus közöse, jön a Walk With Me. Tehát lányok, fiúk, egészen hétig pörgünk a Rádió 1 Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és mindig egészen este 7-ig tart. Annyira jó, hogy 2 órát vagytok, itthon aszalódunk 2 picivel, úgyhogy köszönjük Jami és Geri, hogy kapunk tőletek egy kis nyári bulit a nappaliba, Kriszti Almádiból.
1: Így van, hát nagyon meleg van, ugye, úgyhogy örülünk akkor, ha egy kicsit felpesdítjük és lehűtjük a délutánatokat.
0: Így van, apropó időjárás, ezt még neked nem mondtam, Jami, de van egy támogatott időjárásunk, ezt majd mindig az éppen aktuális és szolgálatban lévő DJ fogja elmondani mellettem. Úgyhogy pár mondat az időjárásról, csak úgy ilyen jaminásan, egyszerűen.
1: Jó, menjem.
0: Mehet.
1: Ja, mehet is.
0: Aha.
1: Időjárás jelentésünket hallják. Szél, csapadék, lehűlés, egyáltalán nem várható. Rohadt meleg van. Időjárás jelentésünket hallották.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ez mennyivel jobb, mint amit én mondtam egyedül.
1: Nekem most felkészületlenül csak ennyi jutott eszembe az időjárásról. Egészítsétek ki valamivel, ha szeretnétek, de szerintem elmondtam mindent.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszók mögött a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben megyünk tovább.
1: Egy olyan zenével megyünk tovább, amit tényleg abszolút köszönhetünk szerintem a social médiának. Mindenhol látom, Instagramon a sztorik alá bevágva, a TikTok videók alá bevágva, és nekem abszolút a 2026-os nyár jut róla eszembe, ez pedig Bauza és a Magnetic. Ezzel folytatjuk tehát a 2 órás Live Mixet.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. Rádió 1 Live Mix.

0: és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mától minden nap 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és egészen este 7-ig tart. Aztán jön majd a Rádió 1 Kívánság műsor 1 órában, tehát 7-től 8-ig. És hát emiatt Erzsike néni, a drága, nagyon szeretett, imádott takarítónőnk nem tud jönni rendet rakni a stúdióba este 6-kor, ahogy eddig csinálta az elmúlt években. Figyeljetek, minden SMS Erzsike néniről szól. Jöhet néhány?
1: Igen, abszolút, hallgassuk.
0: Akkor a Kívánság műsort mától Erzsike néni vezeti? Kérdezi Pulmex. Sziasztok, Erzsike néni, ugye nem mondott fel, jó a műsor, Rami? Sziasztok, ezen el indítványozom, Erzsike néni is induljon a következő DJ szavazáson, írja Ákos.
1: És az a kultikus jelenet, hogy így megláttuk most az előbb 18 óra 20 perckor a másik stúdióban, itt egy üvegfal választ minket ugye el, és hogy tudjátok, van az a tipikus, hogy ő ilyen ide tette a derekára mindkét kezét, a másikat felemelte, és így megfenyegetett.
0: Tehát az a tekintet, amivel ölni lehet.
1: Így van, az a mindent, mi lebuktunk, elmozdítottuk a kosarát, a tisztítószerekhez hozzányúltunk, tehát ő mindent észrevesz, úgyhogy ez egy nagyon vicces jelenet volt, és tényleg, aki nem tudná, egy promo videót találtam ki tegnap elalvás előtt, arra, hogy mostantól 2 órás a live mix, és valahogy be akartam vonni Erzsi nénit ebbe az egészbe, hogy ő már 6 órakor biztos tolná be a kis motyóját, úgyhogy majd nézzétek meg a Facebookon.
0: Így van, a Facebook és az Instagram oldalunkon is megtaláljátok ezt a videót. Jamina, tehát még jó fél óráig marad a lemezjátszói mögött, mától este 7-ig tart minden hétköznap délután a Rádió 1 live mix, úgyhogy most egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Hydration break, de jól mondtad, oké.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
7: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
8: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
9: Kikelet.
8: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
9: Kikelet.
8: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
9: Kikelet.
8: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Halló, szakértő úr, jó reggelt!
11: A Madács Visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
10: Így is van, hát ott van, aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
11: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prosztata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkannál tök magolaj, már Azerbajdzsán irára ülökre nézem is.
10: Ez dobta ki. Tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
11: Ugye?
10: Abszolút, igen. Na tényleg nézed, egyébként nézed, nem? Tehát jó helyen
11: nézem, vagyunk. Nézem, abszolút nézem.
12: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
11: Egyesült Államok, Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
10: Ne csináld!
11: Erről tudunk?
10: Semmi nem volt, mert teljesen vakon vagyunk, minden
11: hírű. Ennyire?
12: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
11: Ideig igen, hát ez a 3 hete volt, az igen, 3 hete volt.
10: Akkor
11: dobták le a gép.
10: Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú lett?
11: Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, mert nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
10: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
11: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-be érted, végignyomtuk reggeltől, de tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
13: Rádió 1-en.
3: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 7 órás a rádió egy live mix, és minden nap este 7-ig tart. Rendesen megsajnáltam Erzsi nénit, hogy így felkavarjátok a mindennapjait, írja Eperke. Sziasztok, Erzsi néni, nyugodtan odaülhetne közétek az egyik székre, jól műsor szoki.
1: Mondtam én igazából, Erzsi néni elvitte a mai sót, aminek egyébként nagyon örülök, én nagyon régóta nagyon jobban vagyok egyébként Erzsi nénivel, mindig megölelgetjük egymást, szóval van egy különleges kapcsolatunk, és ő egy nagyon aranyos néni, tényleg mindig tudom, ha valami baja van, vagy ha éppen jól van, úgyhogy... Én örülök, hogy végre figyelmet kapott
0: Erzsi. Nagyon szeretjük Erzsike nénit. De jó, hogy 2 órás a szed, hurrá, puszi a Milának, nagyon várjuk a zalakarosi bulit. Gabi és Zsolti.
1: Jó, de cukik vagytok, igen, menni fogok, és nem tudtam megmondani, itt kérdezte valaki, hogy Zala megyébe mikor leszek. Na, akkor megyek Zalakarosra ezek szerint, majd később erről beszélünk.
0: Sziasztok, én is örülök a nyári időszámításnak, örülök, hogy ti is örültök velünk együtt, akkor 7-től 8-ig lesz majd kívánság műsor, Eszter kérdezi ezt. Így van a rádió egy kívánság műsor mától 1 órás mindig 7 és 8 között. Ja, mi menjünk tovább.
1: Így van, a Pop koronázatlan királyával, és pont erről beszélgettünk Gerivel, hogy a filmet láttam-e, én még nem, Geri már igen.
0: Így van.
1: De nézzétek meg mindenképpen, mert ha Geri egy filmre azt mondja, hogy jó, az tényleg jó. Úgyhogy menjünk tovább a Billie Jean-nel, nálam egy tök jó remixben még a bulikban is használom, ez jön most itt a Live Mixben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. Rádió egy live mix.

0: Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió egyen.
1: At the turntables now. Yamina. Rádió egy live.

0: Sam Feld fantasztikus volt a rádió egy születésnapi fesztiválján is, ez volt tőle a Heart Like Mine. A rádió egy Live Mix Summer Editionben mától minden nap 2 órás a rádió egy Live Mix, és egészen este 7-ig tart. Egy fontos közlekedési info. Nagyon sokan írjátok, még mindig lassú a haladás egy korábbi baleset miatt Budapesten a Dreher Antal úton a Sörgyárnál. Szolnokon szakad az eső, mindenki vigyázzon hazafelé. Jó bulit nektek, jó volt a műsor, ez Gaben üzenete volt, nagyon köszönjük. Erzsé néni birizgálja az UTP kábelt. Akadozik a stream, a porszívót lehet az előbb átolta rajta egyszer-kétszer, írja valaki a TikTokon. Erzsike néni elvitte a sót ma.
1: És szegény be is jött, hogy mit csináltam, én itt se voltam.
0: És mi az az UTP kábel? Nagyon jó, hogy 2 órás lett a Live Mix, és külön zseni, hogy a legelső nap Jamina volt, írja István. Jamina, hogy érezte magát? Kérdezi Zsú.
1: Én nagyon jól éreztem magam, én mondtam is a Gerinek már az elején, mikor én már tudtam, hogy 2 órás lesz ez a Live Mix, hogy nagyon örülök neki, azért sokkal frissebbek vagyunk tényleg ilyenkor délután, sokkal lágyabb, lazább zenéket lehet játszani, tudjuk, hogy ilyenkor mennyien velünk vagytok. Tehát sokkal interaktívabbnak érzem én, mint az esti műsor. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy az esti az tehát nyilván az, annak egy másik hangulata van.
0: Persze, más időszak, más környezet.
1: Nyilván, tök jó, hogy világos van, besüt a nap még. Szóval nagyon jól éreztem én magam, és örülök, hogy velem indult ez a 2 órás Summer Edition Live Mix.
0: Én úgy szintén, fellépések még a héten.
1: Igen, a hétvégén én elutazom, ugyanis az unokatestvérem férjhez megy, ráadásul Toszkánába, tök közel találtak helyszínt.
0: De jó!
1: Igen, úgyhogy a hétvégén nem találkozhatunk, annyi, hogy most lesz a, nem tudom, nem lehet mondani, a fővárosban biztos, hogy találkozunk, igen, és Nyíregyházán még így a hétvége előtt egy kicsit így körbeírtam.
0: Annyira szeretek profikkal dolgozni, jó, ami isteni volt a mai, nagyon köszi. World is my radio show itt a Rádió 1-en, holnap után este.
1: Így van, jövök majd vissza hozzátok szerdán, nektek további jó hallgatózást a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, az 1 órás Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És lesz játék is, páros belépőt nyerhettek a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition miatt nyáron csak egy órás a kívánságműsor, viszont két játékunk is lesz végig a héten páros belépőkért a Dunapart Festre, úgyhogy megéri továbbra is minket hallgatni. Kamrádot kéri ma az első telefonáló. Hogy hívnak?
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello Messi, kinek menjen?
1: A barátnőknek, akikkel Pesten megismerkedtem a Budapest Parkos buliba.
0: Mármint ugye a mi születésnapi fesztiválunkon.
1: Igen.
0: De jó,
1: igen.
0: Ott tehát igazi barátságok is szövődtek, amik most is tartanak.
1: Igen, képzeld, és megyek majd vissza.
0: Nagyon helyes, Messi, nagy ölelés mindannyiótoknak, Kamrád és a Hug Yourself, ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma útjára indult a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, emiatt a nyáron csak 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. 7 és 8 között tudtok tehát zenéket kérni és egymásnak üzenni. Rédalát készítettem elő. Ki kéri?
1: Kinga.
0: És ki kapja Kinga, kinek küldjük?
1: Egész Abátszalóknak. Jövünk.
0: Abátszalók, vigyázz, jön a Kinga.
1: Igen.
0: Jesszusom, mi fog történni Abátszalókon ma? Miután megérkezel?
1: Hát mi nem fog történni.
0: Atya úristen, de mi ez, valami buli lesz, vagy ünnepeltek valamit?
1: Igen, egy házi bulit tartunk.
0: Kinél lesz?
1: Barátnőmnek tartjuk, hogy hazajött, mert Svájcba lakik.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt üzenem neki, hogy örülünk, hogy végre itt van, és hogy a csapat tagja újra.
0: Hát hölgyek, akkor Ray és a Where is my husband már pörög is nektek oda Abátszalókra. Tegyétek oda ezt a ma estét, jó bulit kívánok, hajrá!
1: Köszönjük!
0: És ha már buli, akkor tudjátok mit? A következő játékot is elindítom, ha jönnétek velünk a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Ja, Bea vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello, Bea! Tudod a Rádió Egy szlogent, remélem?
1: Persze, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm!
0: Úgyhogy jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Illetve örülünk, nem tudom mennyire hallatszódik be.
0: Hallom, hogy nagy az öröm. Kik vannak ott? Gyerkőcök?
1: Igen, majd vele fogok menni.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Mától kezdve 2 órás a Rádió 1 Live Mix és 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. Tamás Éva Megszert kéri, kinek menjen?
1: Liának, a kislányomnak.
0: Lia, de szép neve van, mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem. Ebben a pillanatban jöttünk haza vásárlásból, és hazafele egyből gondoltunk rátok, hogy egy számot kérünk.
0: De jó fejek vagytok, jön is akkor nektek Éva Max és a Maybe You're the Problem, és tudjátok mit? Elindítom az újabb játékot is. Ha jönnétek velünk bulizni a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tamás vagyok, a tizedik.
0: Tamás, te ebben ennyire biztos vagy?
1: Hát az előbb első voltam, most tizediknek kell lennem.
0: Én is így számolom, hogy most a tizedik vagy ebben a körben. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tamás, ezt összehoztad, megvan a nyeremény!
1: Köszi!
0: Tényleg te voltál a tizedik, úgyhogy viszünk fesztiválozni. Nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ, meg most már te is másodmagaddal. Ki megy majd még veled fesztiválozni?
1: Tesóm.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show élőben egy csomó friss zenével, na meg Metzger Vikivel is, Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Köszi mindenkinek a figyelmet, várlak vissza titeket egy óra múlva. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Halló, szakértő úr, jó reggelt!
10: A madács visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
9: Így is van, hát ott van, aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
10: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prosztata problémáim vannak. Én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkannál tök magolaj, már azerbajdzsáni irára ülökre nézem is.
9: Ez dobta ki. Tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
10: Ugye?
9: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
10: nézem,
9: vagyunk.
10: Nézem, abszolút, nézem.
11: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
10: Egyesült Államok, Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
9: Ne csináld!
10: Erről tudunk?
9: Semmi nem volt, nem teljesen vakon vagyunk, minden
10: hírű. Ennyire?
11: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
10: Ideig igen, követem. Ez a 3 hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le a gép.
9: Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú le?
10: Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vádé, nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe itt a bal kalapácsot fúrná az ember, az közben neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan...
9: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
10: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-be érted, végignyomtuk reggeltől, de tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
12: Ladies and gentlemen, my damon and hermadon, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy benne a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárjátéval és velem, Hanvai PG-vel.
13: Nem játsz egy Billie Jean-t?
12: Nem, nem,

0: ezt is meg tudtuk érni, meg azt is, hogy 20 éves a diszkosi, DJ Junior vagyok. Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ott vagyunk egyébként a YouTube csatornán, a TikTokon élőben, valamint FB-ben, webben, applikáción. Tartsatok velünk este 9-ig.
1: Igen, mondhatni, beléptem a vágy kapuján, a hétvégén meg volt az 50. születésnapi party. Milyen érdekesség, hogy pont 6.-20-án születtem, amikor életemben először megünnepeltem egy születésnapot, és ugye ez az 50. volt, csodáknak voltam részesei, és erről illetve részei, és erről mindenféleképpen mesélni fog. Most pedig jön Alex Kenji. Ezzel a lemezzel kívánunk kellemes rádiózást itt a Diszkosit Radio Show-ban, és csak is újdonságok, illetve igazi mai slágerek egészen 8 és 9 óra között tőlünk a Diszkosit csapatától. Na ehhez kívánunk kellemes rádiózást!
2: Milyen jó verzió!

0: Tehát
1: illetve...
0: Hát, hogy túl sok számot játszol.
1: Túl sok szám.
0: Túl röviden.
2: Hát nem mindegy, hogy ki mondja.
0: Mondjuk ezt elméletileg komoly szakember mondta.
2: Hát, honnan? Jó. Maradjon meg neki.
0: És menjünk tovább. Jön egy olyan dal, amely a záró száma volt egyébként az 50. születésnapomnak, ugyebár az elmúlt szombaton a rakparton. Az utolsó három az meglehetősen érzelmesre sikerült. Mindenki sírt, na jó, nem mindenki, de nagyon sokan, úgy 20-30 ember. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszilom. Jön a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en, Roberto Vén és jó magam Hanvaj PG dala. A csend sikolt.

0: Kiságú magas BPM tartalmú adőszönő, diszkosít a rádió, egyen élőben vagyunk teljesen 3D-ben, a Bárány hambai mixer pedig DJ Julian, és akartam mondani, hogy az elmúlt héten egyrészt a Szelidítónak köszönöm, mert jó volt a szombat este, bár rohadt meleg volt, előtte meg közvetlenül Olaszországban voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van az a narancssárga ital, és egy ilyen így árnyékról árnyékra próbáltunk menni napsütésbe itt, mert olyan meleg volt Rómában 36 fok, hogy egy egész narancsliget van most bennem, de nagyon jól éreztem.
1: Hambai magam, is.

0: kiskutyám, aki egy csivava és 10 hetes. És egyébként ugye most volt a szombaton az 50. születésnapom, ahol csak nem 5 órát diszkoztam. Én nem tudom, hogy milyen buli volt, frankon mondom, mert az első éjszaka volt, hogy otthon kellett hagynom Boriszt, és én végig otthon voltam a kutyámmal, és nem tudom, hogy milyen buli volt. Ha valaki tudja, hogy jó buli volt, vagy sem, az írja már meg.
1: A saját szülinapi bulit?
0: Igen. Igen. Tehát ez úgy jött össze, hogy nem tudtam édesanyámhoz átvinni a kiskutyámmal, és egyszerűen nem, tehát én teljesen más voltam anyalik, de egyébként most azt írják a TikTok, hogy mindenki nagyon jól érezte magát.
2: Hát, legalább ennyi.

0: Elektronikus zenét játszani a héten egyedül.
1: Én pedig János Halmán játszom majd egyébként a városi rendezvényen, évfélkor kezdek szombat este. Csak itt akartam még mondani, hogy ugye DJ Junior dal a Day by Day készül a videoklip, és hamarosan megjelenik egy külföldi labelen, úgyhogy készüljetek. Addig nem tudom senkinek odaadni, hiába írtok nekem, hiába DJ-k vagytok, csak ti játszottok, nem osztanátok meg, stb. Egyről kért a külföldi kiadó, hogy senkinek ne adjam oda, de hamarosan megjelenik, és onnantól kezdve mehet a műsor.
2: Hát, 50. születésnap, ugye már most szombaton, az elmúlt szombaton a pesti rakparton csodákat éltem meg. Ott volt egyébként az a két barátom, aki először elvitt diszkóba, a Mészáros meg a Varga, őket 40 éve ismerem, és ott voltak a vadonatúj, nagyon közel álló hozzám ismerősök, kollégák, mondhatni, az I'm an Angel is hazajöttek, amiatt, mert most volt az 50.

köszönöm Grétinek, aki összehozta azt, hogy Imány Angel, azaz Bernadett és Gyula lejöjjenek a születésnapomra, és itt legyek Magyarországon. Tényleg köszönöm, fantasztikus élmény volt, és nagyon fontos, hogy ez volt az első élő fellépés mondhatni ezzel a dallal. Úgy még nem szólt sehol ez a dal a világon, hogy ott lett volna a Bernadett. Na most ez a dal jön itt, tessék figyelni, I'm moving to the sun.

0: Annyit akartam még mondani, hogy én annyira Made in Italy-ba voltam egyébként az elmúlt hétvégén, hogy vasárnap kiraktam a DJ Junior videó csatornára azt a bizonyos eredeti valódi remixet, amelyet egyébként a Discosheet Pizza Party-ra készítettem speciálisan. De az a címe, hogy Cha Italy, Cha More, Ricky a Poveri dal ez is. Sara Perkettiamo nyomdokai, megyünk egy kicsit lassabban, úgyhogy akit érdekel, az menjen fel a YouTube csatornára, és mindenféleképpen nézze meg.
1: Ugye már mondtam, hogy nem voltam ott fejben a születésnapi partimon, de így is nagyon jó volt, illetve azokra az új dalokra, amikre kíváncsi voltam, hogy mekkorát fognak ütni, azok nagyon-nagyon ütöttek, és arra emlékszem, pont ezt beszélgetjük most egyébként itt a TikTok csatornán, mert hát ugye nem élőben, illetve nem csak élőben érdemes a rádiót hallgatni, hanem följön a rádió egy TikTok csatornára, mert ott vannak a kedves hallgatók, és 0-24-ben akkor is beszélgetünk vele, amikor ezt így adásban a rádión keresztül nem halljátok. Egyértelműen, ugyebár az I'm Moving to the Sun volt, ami a legnagyobbat ütött a születésnapi partimon, és ennek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy ott volt Barnett mellettem a pultban, de a következő dal is jön, Simza, a Fire Fire, ez Zseni.

Fontos, hogy júliusban, ugyebár Balázs Attilával megkísérülünk egy Guinness rekordot, ahol 50 órán keresztül az Attila fog pizzát sütni, én pedig zenélni fogok egy fesztiválon, ami idén lesz 50 éves, és ennek az egész mondhatni Guinness rekord kísérletnek lesz egy jótékonysági része is. Egy kisfiú egészségére, illetve meggyógyulása miatt fogunk gyűjteni, minden pizzából majd 200 forintot átadunk. A Levi Apró Csodái Alapítványnak tessék csekkolni egyébként a Guinness rekordot, és persze a Levi Apró Csodái Alapítvány. Most pedig jön a diszkos itt saját dalait a Rádió 1-en. A Szóri, tessék kapaszkodni, a vadonatúj, klippel minden együtt, tessék keresni mindenhol.

0: DJ Junior voltam, az a búcsúzom legközelebb, majd szedem mixel itt a rádiójegyem, meg még a héten szombaton, és ugyanazon a napon érkezek majd éjfélre János Halmára, és ott a nagyvárosi napon rendezvényen fogok fellépni éjféltől minden DJ Junioros, elérhető a YouTube csatornámon, került ki új Made in Italy-s olasz tartalom, úgyhogy menjetek föl és nézzetek meg a klipet, valamint a Facebookon is elérhetők a DJ Junioros remixek, és hamarosan jönnek az újak is majd egy csomagban. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek hamai Pici voltam, pénteken Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén várok mindenki sok-sok szeretettel, és még egyszer köszönöm az elmúlt szombatot, az 50. születésnapi bulimon. Rettentően jó hangulat volt, visszaigazolták egyébként a TikTokon.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs, Feri, Eszter és...

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: heten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő három órában. Mellettem Metzger Viktória mostantól a rádió egy stúdiójában, megint trikóban. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Úgy szeretem, hogy itt a nyár többek között emiatt is.
1: Hát igen, igen, és rádió egy színbe jöttem, nézzétek, mert nagyon belepasszolok itt a háttérbe. Úgyhogy igen, készültem ma estére nagyon jó trackekkel is.
0: Van egy új címlap, aztán mész majd hajózni Balázsékkal a hétvégén, igen. Úgyhogy lesz miről beszélni ma.
1: Igen, izgi lesz, mert a férjem is ott lesz.
0: Bizony, hát ezért, hogy családi vállalkozásban nyomjátok a showbizniszt. Majd dumálunk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek innentől, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Hypaton, Out of My Head, csak itt a Rádió 1-en, Where is My Radio Show-ban. At the turntables now. Viktória Metzger.

0: is nagyon szeretünk a családommal, de mivel Győri vagyok, sajnos nem tudok ott lenni a jó kis eseményeiteken, ezt Magdi írja nekünk. Kedves Magdi, nem kell Győrbe menni, vagy nem kell Budapestre jönni a legközelebbi eseményünkre. Győrből is el tudsz menni, például a Balatonra, az még közelebb is van, mint Budapest.
1: Bizony, bizony. Én pont megtettem egy ilyen távot a hétvégén, nagyon kemény volt, Vonyarcvashegyről mentem Győrbe, úgyhogy elég húzós volt, de gyertek, mert nagyon-nagyon jó lesz.
0: Bizony, mert hogy pénteken Balázsék hajózni fognak, és hát Metzger Viktória és a BSV, mint egy ilyen nagy családi vállalkozás, ott lesz ezen a kitelepülésen.
1: Igen, egyébként nagyon vicces, mert amikor megkerestek minket, akkor pont így jött, hogy szeretnének egy ilyen családi kitelepülést. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, meg ez egy teljesen új sztori lesz, hiszen hajón még nem voltunk így együtt a fiúkkal. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, igen. Mondjuk az is nagyon izgalmas lesz, hogy mi már előző este leköltözünk, ugye már építik a hajót, már zajlanak majd csütörtök este az előkészületek, és hát nekem reggel ilyen 6-ra már ott kell lennem a hajón. 3-4-6-ra, Jézusom, mondtam is, mert ugye indulunk, és ugye Tihanyba lesz az egész történet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
0: További részleteket Balázsék úgy is mondanak egész héten, tehát tudtok velük hajózni ti is, most pénteken 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát azért még hozzátenem, hogy van egy pici extra, mert úgy néz ki, hogy Nagy Bogi is ott lesz velünk a hajón. Be fogunk ugrani, képzeljétek el. És akkor most stílszerűen a közös dalunkat hoztam el, Nagy Bogival is Miss Moodle, ami egyébként már mindjárt 800 000 megtekintésnél jár. Nagyon-nagyon örülünk neki, innen is köszönjük szépen. Úgyhogy jön az Éden tőlünk nektek itt a World is My Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Ez van nálunk minden este 9-től, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor hétfőnként mindig Metzger Viktória két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Hello Viki zeneit, nagyon szeretem, tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy legszívesebben felvenném, írja János. János, látnád ma a csizmáját?
1: Igen, várjatok, megmutatom.
0: És Viki megmutatta, úristen. Ez viszont tényleg brutál jól néz ki.
1: Köszönöm szépen. Ma ilyen West Coast style-ba vagyok.
0: Szép. Szia Geri, mikor jön a kollár, kérdezi Norbi. Norbi, kollár 10:40 körül érkezik meg, mindig hozza a jó zenét, mindig hozza a finom kis parfüm felhőt maga mögött. Kollárt nagyon szeretjük, ő mindig Vikit vágyja, és ilyen 10:40-42 körül ő már mindig itt van bőven.
1: Bizony, bizony.
0: Én viszont elmegyek Szabira, és mi történik? Van egy új címlapod?
1: igen. Meglepi, juhú! Ugye beszélgettünk róla már idén, hogy idén lesz 20 éve, hogy zenélek.
0: Így van.
1: És újra felkérést kaptam egy címlapra, ami nagyon-nagyon a szívem csüske volt, hiszen képzétek el, a férjem is egy fotón szerepel velem, úgyhogy a belső anyagban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát ez egy eléggé mély interjúval ellátott és gyönyörű szép fotókkal tűzdelt anyag lett, úgyhogy ha az újságárusnál jártok, vagy a benzinkúton, akkor csekkoljátok rá, mert tényleg szerintem egy nagyon-nagyon menő kis anyag lett.
0: De jó. Ilyenkor, amikor rámondod az áment a fotókra, az egy nagyon hosszú kiválasztás eredménye, vagy ez, ahogy telik az idő, ez már egyre gyorsabban megy?
1: Hát képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, mert Zsólyomi Norbi fotózott, és ő az egyik legjobb egyébként a divat szakmába, divatfotósként, és hát ott lefotóztuk 2 óra alatt az anyagot, így megmutogatta, hogy ő mire gondol, megnéztem, és mondom, hogy úristen, nagyon jó, tetszik.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Ezért jó profika dolgozni.
1: Igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Egy zseniális feldolgozással, Too Unlimited. Egyébként itt van mögöttünk a Chemical Brothers, ugye az Apex moziból ismerhetitek. Újra felkapták, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dal, de szóval remixébe szólt. Most pedig jön a Get Ready For This, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Viktória Metzger.

Conscious Mind Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show.

0: Egy igazi nagy utazás ez a három óra veletek és velünk ma is a Föld is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Szép estét, jó rádiózás nektek! Köszönjük a régi időket, emlékeztető minőségi muzsikákat. Üdvözlettel Kriszta és Béla a lebegő faluból.
1: Ó, de aranyosak vagytok, hát nagyon-nagyon szívesen, én is nagyon szeretem.
0: Ez ugye Sikére és a Salt Waterre volt egy reakció, ez az iménti SMS. Most pénteken ne felejtjétek, Balázsék ismét hajóra szállnak, a Szántó Rév kikötőből fognak indulni reggel 6 és 7 között. A fedélzeten pedig ott lesz Viki, valamint a BSV.
1: Igen, igen, igen. És ez azért nagyon vicces, mert a férjemmel léphetek fel. És ez nagyon különleges, mert egyébként ilyen Rádió 1-es buliban még ugye nem voltunk soha együtt. Szóval ez nagyon különleges, mert azért szerintem ez is egy tök újító dolog, hogy a Balázsékhoz így belett hozva egy picit a rap, meg ez a pop, mert azért csinálnak a srácok most már ilyen poppos, rappes dolgokat is, nem csak sima rappet. Úgyhogy nagyon különleges lesz. Úgy tudom, hogy lesz akusztik is benne, úgyhogy
0: bizony.
1: Én nagyon, nagyon izgatott vagyok. Én most is már erre próbálnak. A péntekre.
0: Olyan?
1: Igen, most 3 napig már erre próbálnak, készítik a műsort elő.
0: Nagyon szuper. És ez nekem is egy új információ volt, hogy a Nagy Bogi is ott lesz, ha minden igaz.
1: Igen, igen, igen. Én nekem van egy ilyen belső infóm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez igaz, mert én ezt hallottam legutoljára.
0: Ha szeretnétek ti is ott lenni, akkor érkezzetek korán, hogy még hajóra tudjatok szállni. Minden információ ezzel kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu és természetesen minden, ami majd a hajózáson történik, azt láthatjátok és hallhatjátok majd élőben. Tehát Balázsékkal most pénteken reggel megyünk közben tovább.
1: Bizony, már jön is a háttérbe Sam Felt és Rosalina, ezzel folytatódik a Bird is My Radio Show. At the turntables now.

0: Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, egy fantasztikus közös dal Joel Corey-tól és a Galantis-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en hétfő este 21:53-kor. Ti is maradjatok még nyugodtan, sokáig. Viki 11-ig mixel, aztán 11 és éjfél között jön még Kollári szintén élőben. Nem jön ki a matek, ez egy SMS. Azt mondjátok, Viki már 20 éve zenél, akkor ha jól számolom, már magzatként megvolt az első fellépése?
1: Ó, de aranyosak vagytok.
0: Micsoda bú.
1: Igen, ez az, köszönöm szépen.
0: Na erre mondják, hogy született tehetség, hiszen minden hétfő este, amikor meghallom az éjszaka ritmusát, szívemen szárny keletkezik, mely elrepít az édenbe, legmélyebb tisztelettel a Spenót Huszár.
1: Ó, köszi Spenót Huszár, hogy belefoglaltad a kedvenc zenéimet.
0: Gyönyörű vagy.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként hasonló sikereket várok ettől a daltól is, mint a szívemen szárny, ugye az volt az első platina lemezem.
0: Így van.
1: Úgyhogy remélem, hogy ezzel is elérünk, mert már közelében vagyunk az aranylemeznek, úgyhogy semmi se kizárt, 4 hetes a dal, nagyon pörög, úgyhogy köszönjük nektek.
0: Nagyon jó. Ilyenkor gondolkodtok már, vagy elkezdtek beszélgetni azon, hogy de jó lenne ebben a felállásban így csinálni még dalt, vagy még dalokat?
1: Igen, beszélgettünk róla, azért, mert rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy mennyire jó ez a trió. Mert mindenki mondta, hogy úristen, Destiny's Child, meg Pussycat Dolls, meg mindenfélét küldtek, ugye ki külföldi ilyen csajformációkat, és mondtuk, hát azért nem, de jók vagyunk itthon egy bestiának is. úgyhogy vicces volt, hogy ennyien írtak, és ennyi pozitív kommentet kaptunk, és ezen felbúzulva beszélgettünk már róla, hogy akkor térre csinálunk még egy dalt.
0: Nagyon helyes.
1: Úgyhogy nagyon remélem, hogy össze fog jönni mindenkinek, így az idejébe belefér, majd nyilván 3 lányt összeegyeztetni sokkal nehezebb, de mivel barátok is vagyunk, ezért sokat beszélünk, meg mozgunk együtt, úgyhogy igyekszünk hozni még egy tracket.
0: Nagyon helyes. Maradjatok, nagyon rövid pihenő, aztán jövünk vissza újult erővel, Metzger Vikivel élőben.
1: Bizony.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs, Feri, Eszter

0: Árkád.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Kezeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. 22:02 van, hello mindenkinek, itt vagyunk újra totál élőben, hangban és képben, mellettem még mindig Metzger Viktória a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: És jön még Kollár is szintén élőben, majd Viki után 11 és éjfél között, SMS és Viber számunk 0623111111. Isteni zenék jönnek ebben a következő 60 percben is, csapjunk bele!
1: Bizony, itt is van már Alex Kenji és a Bambolé, ezzel startul a World is My Radio Show második órája. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Paul Johnson és a legendás Get Get Down tűpontosan 27 éve 1999 júniusában jelent meg az eredeti változata, képzeljétek el. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és többek között ezért is jók a modern remixek, mert ezek a dalok elő tudnak kerülni újra meg újra.
1: Igen, és ez egy zseniális remix, egy jó kis ilyen tribal house, én imádom.
0: Milyen a nyár, mi a helyzet a fellépésekkel, mennyire vagy betáblázva idén
1: nyáron? Hát elég durva, ilyen 23-24 bulim van minden hónapban most a nyáron, úgyhogy ebből kiszámolhatjátok, hogy 30-31 napos egy hónap. Hát túl sok pihenőm nem lesz, ugye?
0: Aztán
1: én még tegnap is felléptem, nagyjából múlt héten 5 bulit nyomtam le, plusz egy klipforgatást, úgyhogy eléggé ki vagyok. És még itt vagyunk ugye hétfőn a rádióban, úgyhogy húzós ez a nyár is, hála Istennek, én nagyon örülök neki, hogy ennyi buli van, nagyon jó fesztiválok, és a Rádió 1 is ott lesz egyébként nagyon sok jó fesztiválon.
0: Bizony, többek között a Dunapart Festen is majd július elején, erre páros belépőket holnap is nyerhettek egész nap, napközben Attistól meg este tőlem is az immár egy órás élő Rádió 1 kívánság műsorban, és hát Vikinek lesz egy nagyon különleges fellépése a BSV-vel, Balázsékkal egy hajón most péntek reggel.
1: Igen, igen, arra még fel se készültem. Pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy lemegyünk, lent alszunk, és lehet, hogy mi le se fekszünk aludni, mert hát vagyunk állva, és ugye reggel 6-kor már a hajón kell lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből alvás, valószínűleg sehogy.
0: Főleg, hogyha lesz egy kis ereszdel a hajam előző este. Lesz?
1: Á, Geri, azért már ez öregek vagyunk.
0: Azért meglátjuk. Kíváncsi leszek a beköszönésetekre péntek reggel.
1: Igen, én meg se szólalok, majd a srácok, majd se meg a Balázsék.
0: Úgyhogy Balázsékat hallgassátok majd pénteken reggel, és bővebb információ a hajózással kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, meg persze a következő reggeleken majd Balázséknál élő adásban. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, ha már feldolgozások, de itt Jenkitől jön a Gasolina, Gene and Sonic remixében, csak itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Dash, Nagy Bogi és a Jól leszek újra a Metzger Victoria remixe élőben a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, most pénteken reggel nem csak Viki és a BSV lesz ott Balázsék hajózásán, hanem Nagy Bogi is.
1: Igen, én úgy tudom, úgyhogy nem akarok fals infokat mondani, de nekem ez az utolsó információm, hogy jön velünk a Bogi is.
0: Ez egy nagyon nagy buli lesz, nagyon jó adás lesz, rengeteg fantasztikus meglepetéssel, nagyon jó ajándékokkal, nagyon sok Rádió 1 hallgatóval a fedélzeten még egyszer, tehát most pénteken reggel élő közvetítéssel hangban képen, minden további információ a rádió1.hu-n, meg majd még a következő reggeleken Balázséknál élő adásban lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy nagy kedvencemmel folytatjuk, ezzel van tele amúgy is a TikTok. 54 Ultra jön, és a Talk to You, csak itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary. World is Mine Radio Show.

0: Bibir Rexa lehet új életet a Fateless nagy-nagy klasszikusába. Insomnia 2026, akár ez is lehetne a dal címe, viszont ez volt a New Religion, tehát Bibir Rexától és a Fateless-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Egy üzenet, sziasztok, még lent vagyok az edzőteremben, imádom Viki mixeit, hihetetlen jól megy rá mindig az edzés. Nagyon köszönöm ezt nektek, a haverok mindig azzal jönnek, hogy miért nem reggel megyek edzeni, de akkor kire nyomnám? Balázsékra! Köszi szépen, Tomi! Tomi, van egy mentő ötletem, pénteken mindenképpen menj reggel edzeni, mert akkor egyszerre tudsz ott lenni és edzeni Vikivel meg Balázsékkal.
1: Igen. Kettő az egyben.
0: Yeah.
1: Összegyúrjuk.
0: Bizonyán, mert hogy most pénteken lesz Balázsék szokásos éves hajózása, rendhagyó módon ugye a BSV-vel és Metzger Vikivel együtt.
1: Igen, és az az extra egyébként, hogy én lenn is maradok, majd képzeljétek el pénteken a Balatonon, mert múlt héten megnyitottuk a rezidenciámat Siófokon, mindenki tudja, hogy a plázson lesz DJ Oti, ami már sold out, ugye?
0: Bizony.
1: Alka, Sebestyén, Balázs óriási bulia, és nekem meg ugye ott van a rezidenciám minden pénteken a nyáron, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel. Nem csak ott, hanem a hajón is.
0: Bizonyám, nagyon jó lesz ez a nyár. Nagyon jó bulikkal, nagyon jó fesztiválokkal, mindegyikre bejutatunk benneteket. Apropó fesztiválok, a Dunapart Festre holnap is nyerhettek majd napi jegyet. Napközben Atistól, aztán este is tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Vikivel pedig lassan jön a mai finálé.
1: Bizony, az egyik nagy kedvenc fesztiválos feldolgozásommal megyünk tovább Animával és Meg Myers-el, ugye Stranger Things filmzenéjét gondolták újra. Running csak itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

World Is Mine radio show.

0: Reméljük, hogy ti is ezt gondoljátok, miközben minket hallgatok, vagy minket néztek, ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Fine Day 1983-ban jelent meg, képzeljétek el, ennek a dalnak még a legelső változata. Aztán sok feldolgozás készült belőle, 1998-ban például volt egy Miss Jane-féle változata, és annak is egy ATB remixe. Hát az akkor átment akkor a rádióban, meg a klubokban, hogy nincsenek rá szavak.
1: Igen, zseniális. Egyébként van belőle egy Skrillex feldolgozás, és ezt nagyon sokáig játszottam, ez pedig most arra van messzer, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Hála Istennek, ezt mindig gyakran feldolgozzák.
0: Ez egy nagyon-nagyon különleges és nagyon jó dal. Metzger Viktória e heti első fellépése, tehát itt volt a Rádió 1 stúdiójában. Még egy e heti fellépésedről biztosan tudok, ami pénteken reggel lesz egy hajón Balázsékkal.
1: Úristen, nagyon kemény lesz. Tiszta ilyen after feelingem, már reggel 6-kor nyomni kell.
0: Úgyhogy
1: igen, jó lesz. Találkozunk a hajón Balázsékkal és a BSV-vel. Aztán én maradok is Balatonon, és este a rezidenciámon, Siófokon találkozunk. Szombaton pedig... hát határon túlra megyek, Egyház Gelle Szlovákiába, és egy nagy fesztivál lesz, úgyhogy ott is találkozunk majd.
0: Hú, de szép lesz ez a heti menet is, Viki, jó bulit kívánok! Pénteken reggel nézünk, hallgatunk Balázsékkal.
1: Jaj, jó, de jó, rendben. Puszi nektek, sziasztok!
0: Maradjatok, nincs reklám, nem állunk le, jön Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
6: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Mine Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok, még eszünk ágában sincs leállni. Megvolt a gyors váltás, a gyors helycsere, itt mellettem a lemezjátszói mögött. Kollár és szokás szerint a mai utolsó 60 perc, szevasz Balázs.
1: Kezdi csokolom, drága rádió, egy sok szervetek, köszöntök mindenkit. Szevasz Geri, gyönyörű nyári hétfőnk van itt a rádió egy stúdiójában.
0: Bizonyám, és úgy nem úgy értem, hogy szeretem, amikor rövid nadrágba jössz, ezt akartam mondani, kicsit furán vettem volna ki magát. Ma én is majdnem rövidbe jöttem, aztán végül felvettem egy hosszú nadrágot, úgyhogy annyira jó, hogy nyár van, tök más hangulatban jön be mindenki, és iszonyatosan fantasztikusak a nyár esték a World is My Radio Show-ban.
1: Abszolút, bár én tök őszinte leszek most a rádió egy hallgatóival, én picit a halálomon vagyok, frissel, tetovált lábbal vagyok itt, és alig élek gyakorlatilag. Csoda, hogy be tudtam jönni, de,
0: Jézus Mária.
1: De majd a zene meghozza az erőt, úgyhogy kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a World is My Radio Show, és a Side Piece Cry for You-rával indulunk. Hétfő este berüljük az ajtót, tetovált lábbal, fájós lábbal.
0: Ezt a fájós lábat fel tudod tenni a lemezjátszókra?
1: Hát nem
0: most hiszem. Engedélyt adok rá.
1: Nem hiszem. Majd talán az adás végére
0: jutunk oda. Na majd lefotózzuk. A World is My Radio Show-ban a lemezjátszóknál tehát Kollár élőben.

0: erősen kezdjük a hetet, de hát végre nyár van, igazi nyár, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár a lemezjátszóknál, Vintage Culture, Roland Clark, a Fancy INC és a Free. Akkora ereje, akkora húzása van ennek a zenének, hogy az valami elképesztő.
1: Abszolút, a Vintage Culture 2023-as lágeréről beszélgetünk, és én egyébként ekkor fedeztem fel ezt a zenei formációt, és azóta is szerelmes vagyok beléjük, elképesztőek a srácok.
0: Szia Geri, hello Kollár, ez egy SMS, de rég láttalak már titeket, olyan jó, hogy az applikáción is mentek élőben. Kollár, mi a tetoválásod témája? Gondolom sokakat érdekel, üdvözletel Ildikó.
1: Biztos rengetegeket érdekel.
0: Egyébként szerintem igen?
1: Filmes tematikában utazom, abszolút klasszik és old school megvalósításban, úgyhogy Hellboy bácsi került fel a lábamra. Szeretném a lábaimat kiszínezni, még a karjaimra nem állok készen, de nagyon tele leszek tetoválva, majd ez a célom egyszer, nagyon szerelmes vagyok ebben az egészben.
0: Nagyon menő, ráadásul ugye ez egy színes tetoválás.
1: Igen, az első színes egyébként.
0: Mennyire fájt egy skálán 1-től 10-ig?
1: Hát nem szabad csúnyán beszélni, adásra Geri, úgyhogy...
0: De mondasz, úgy, hogy nagyon.
1: Hát nagyon. A tetoválás fájdalmas dolog, tűvel szurkálnak, ne vicceljük.
0: Viszont nagyon-nagyon szép. És tényleg baromi jól néz ki. És akkor ez egy apró részlete annak az egész nagynak, ami majd lesz az egész
1: így lábadom? Így van. Mindenképpen egybefüggő mintákat szeretnék majd a karjaimra, két telikart szeretnék, valamilyen mély jelentőséggel bíró tematikával, de arra még nem állok észre, úgyhogy a lábaimat addig lehet bátran firkálni, így vagyok vele.
0: És mennyire kicsi a világ, ugyanahhoz a csajhoz járunk tetováltatni.
1: Így van, ezt már kiklipeljük a Vivinek. Hello Vivi!
0: Hello Vivi! 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: Abszolút, ugye 2025-ben talán Calvin Harris Blessings-ét mondhatjuk az évslágerének, vagy a nyárslágerének. Ez idén másképp van egy magyar vonatkozású dallal, amit Hugo is megvásárolt, eljutott egészen a Beatport Number One-ig, a világ első számú elektronikus zenéje most. Ez a Move Into The Sun, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, ciao, Bazsal és szia Geri, visszatértem. Örömmel jelentem, hogy ma is verhetetlen a mixed, amit az egész család hallgat. Közel 2 órája cseresznyét válogatunk ugyanis a kertben, lámpafény alatt, szúnyogokkal megáldva, készül a pálinkának való. Noha kezd idegölő lenni már, a mixednek áll, gyorsabban megy a munka. Anyu szavaival búcsúznék, amely az imént hangzott el tőle, ez a Kollár nagyon tudja, mélységesen egyetértek, csók a családnak, kitartás az utolsó szóbedéhez, júliusban pedig Tali, aztán megnyomjuk az idei Balatont. Ja, és igen, örök pattársad Máté.
1: Drága vidéki barátom, cseresznyeszedés. Köszi szépen, hogy itt vagytok, nagyon kedves. Hajrá cseresznyeszedéshez.
0: Rettenetesen halagultam volna, hogyha csak úgy csemegelett volna abból a sok cseresznyéből. És nem pálinka, úgyhogy Máté, nagyon-nagyon nőttél a szememben.
1: Ennyi járatom, s abszolút, köszönjük, hogy itt vagy.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem csak a nyarat nyomjuk meg, hanem ezt a hétfő estét is, megyünk tovább.
1: Abszolút, és például a jövő hétvégénket is, úgyis a Rádió egy csapatával a Dunapart Festen leszünk Ráckevén, és én majd szombaton fogok fellépni a Rádió egy színeiben, ami utólag is nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon várjuk a drága rádió hallgatókat. Nagy buli lesz, én azt gondolom.
0: Így igaz, és a Dunapart Festre belépőket holnap is nyerhettek napközben, majd Attistól meg este tőlem is a Rádió egy kívánság műsorban, és akkor lendülünk tovább.
1: Így van, tessék játszani, Max Tyler számomra egyébként már 2025 felfedezetje szerintem a világ egyik legjobb producere, úgyhogy vele folytatódik, jön az Old School Flavor, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Stay a Little Longer, egy fantasztikus közös zene Joel Corey-tól és a Galantis-től a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Végre itt, rázd a fejed, korlát! Üdvözlettel, Norbi! A korlát az elírás, vagy téged így becéznek?
1: Nem, engem előszeretettel hívnak így, drága barátaim, kollár helyett korlátnak. Nem tudom honnan jött, pedig egyáltalán nincsenek bennem korlátok, ezt ők tudják a legjobban, de azért köszönöm, hogy itt vagy.
0: Szia Geri, imádom ezt az energiát, amit éjjelente hallani a legjobb rádió műsorban. Több mint 15 éve titeket hallgatlak, még mindig imádom a hangot, szép estét nektek, wow. Huszi Noncsi. Köszi Noncsi, nagyon
1: ez nem
0: vagy.
1: Semmi, 15 éve, 3,5 éves voltam.
0: Tényleg, hát te vagy a legfiatalabb World is Mine Radio Show DJ.
1: És ez nekem még mindig nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
0: És ne felejtjétek, kollárt is láthatjátok, hallhatjátok személyesen majd a Dunapart Festen, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, ez ugye a jövő hétvége.
1: Yes. Abszolút, és szombaton leszek majd, egyébként a Ráckevén, ennyi. Gyertek, jó buli lesz biztos. Rádió 1-es bulik mindig jók.
0: Így igaz, lesz Rádió 1 stage, nagyon nagy buli lesz, nagyon jó helyszínen, nagyon közel a fővároshoz, és nagyon fontos, hogy napi jegyeket, ahogy mondtam, egész nap, holnap is nyerhettek majd Atistól, valamint tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban.
1: Yes.
0: Úgyhogy minden jó bulira, minden nagy fesztiválra bejutatunk benneteket idén nyáron is, lendülünk közben tovább.
1: Drága Geri, beavatsz kicsit minket a futball rejtelmeibe, mi történik most a foci világában?
0: Én nem tudom. Kérlek szépen, szakad az eső, miközben Franciaország 1-0-ra vezet Irak ellen a 40. percben, és a 40. másodpercben.
1: Hát pont semmit nem értettem, ahol mondtál, semmi közöm nincs a fozihoz, de Geri itt követi mellettünk, úgyhogy drága rádióhallgatók, erről sem maradtok le. Egyébként itt közben 2023-as mappákban kalandozok, és rátaláltam egy gyöngyszemre Sam Smith-től, úgyhogy illúzióval folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, ez volt a mai zárótrekünk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó egy órában. Fellépések még a héten.
1: Abszolút tele vagyok, hála jó Istennek, dübörög a nyári szezon. Csütörtökön egy budapesti rezidencián leszek egyébként minden csütörtökön a nyáron. Aztán szombaton Siófokra megyek majd, és az azt követő szombaton pedig a Rádió 1 csapatával Ráckevére a Dunapart Festre.
0: Yes, legközelebb pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi szépen a ma estét.
1: Igen, én is köszönöm a kitüntető figyelmet, kellemes hetet nektek.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap kedden jövünk megint 9-től élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és vágjunk is bele a lendületbe. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Alex Kenji, Bambolé, szerintem ennél jobban nem is kezdhetek. A telefonmájban és SMS számunk pedig 0620 311 111. Megállás nélkül pörgetem egész éjszaka az igazi mai slágereket itt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten is tele vagyunk játékkal, Dunapart Fest páros belépőket lehet tőlünk nyerni, most éppen nem, de a mai napon még többször, szóval figyeljük, hogy mikor mondjuk, hogy most kell csörögni, mert akkor kell hívni tizedikként, én viszont most indítom az újabb nagy kedvencet, Accentől a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és én rettetlen örülök annak, hogy egyre több sztár érkezik Magyarországra, és hát még csak most indul a fesztivál szezon, de Jason Derulo már ugye koncertezett, és nem csak ő jött, hanem az egész család, ami azt gondolom, hogy ránk nézve külön hízelgő, hogy meg akarták nézni a kis országunkat. Menő! Jason Derulo jön, az igazi mai sláger a Take You Dancing-től a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely tegnap elindult, ma pedig folytatódik, hát és innentől folytatódik a nyári rendszer a Rádió 1-en, a Live Mixer, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy minden nap délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek mixben az ország legjobb DJ-től az igazi mai slágerek. Most éjszaka pedig ugyancsak pörögnek az igazi mai slágerek, sőt, az egyik legújabb Taylor Swift-től, amit indítok, ez az Opel Light.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a dal címe. Én pedig azt mondom, hogy továbbra is csak a legnagyobb kedvencek pöröketnek nálunk, most Lady Gaga és a The Dead Dance, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát! Na,

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és már csak három nap, mert hogy pénteken reggel, hát három nap egy nagyon pici, pénteken reggel indul Balázsék hajózása a Szántódrév komp kikötőből, 7 órakor indul a hajó, 6-tól lehet felszállni, de azért annál korábban oda kell érni az előző évek tapasztalatai alapján, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a hajóra, amin Balázsék mellett a zenei sztárvendég a BSV és DJ Metzger Viki lesz, és tőle választottam én is a következő nagy kedvencet. Nagy Bogival és Dessel, ez a Jó leszek újra, DJ Metzger Viki remix.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, nem lesz megállás az éjszakában, a meló mellé tudom, hogy kellenek a kedvencek, és most egy újdonság jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával is bővül az eddigi lista, emellett pedig a meglévők szabályait is módosítják. Nagyon nem mennék bele, a radio1.hu minden infót összeszedtünk, aki belásná magát, viszont az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát be fogják vezetni. Ebben a kategóriában is osztanak tehát már majd idén Grammy díjakat, vagyis hát jövőre. De hogy az idei dalok után. Na, ne bonyolódjunk bele! Sam Feldy jön Rosalinnel, ez a Hard Like Mine itt a Rádió 1-en.